0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
2: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta, hogy...

0: Hírek a Ceglédrár Show-ban.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Soros Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak, a 0635-95-95-ös SMS számon, vagy pedig a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Van nekünk egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, néha-néha itt is szokott üzenetben válasz érkezni, de ez azért a ritkább műfaj, és leginkább SMS-ben és e-mailben jönnek a válaszok. Egy ismerős kérdéssel megyünk ma, második alkalommal foglalkozunk vele, ami így hangzik, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és tulajdonképpen ez nem is egy kérdés, hanem egy kérés. Nagyon sok frappáns választ kaptunk az előző adásban, és ami még fontosabb, hogy nagyon sok választ kaptunk, olyannyira sokat, hogy maradtak bent maradt válaszok, amelyeket nem tudtam már idő hiány felolvasni. Ezekkel kezdünk most, és hogy így hangulatba helyezkedjünk, pár takarítással, tisztítással kapcsolatos üzenetet kaptunk, ezekkel kezdek, és akkor így már tudni fogja a kedves hallgató is, hogy miről szól ez a játék, hogy hogyan lehet egy mondjuk egy takarítói munkát máshogyan megfogalmazni. Mónikával kezdünk, azt mondják csak takarítok, pedig amit csinálok, az inkább nyomeltüntetés. Amikor megérkezem, már minden megtörtént. Rendetlenség, kosz, foltok, amik mesélni tudnának, de én nem hagyom. Csendben dolgozom, senki sem figyel, amikor belépek. A vödröm és a vegyszereim az eszközeim. Nem hangosak, de hatékonyak. Egy mozdulat, egy törlés, és már nincs is ott. Ami előtte volt, eltűnik, mintha soha nem létezett volna. A padlók felcsillannak, a felületek hibátlanok lesznek, túl hibátlanok. Mintha valaki nagyon ügyelt volna, hogy semmi sem maradjon hátra. És én pontosan ezt teszem. Eltakarítok mindent, ami nem odavaló, vagy ami túl sokat mondana. Nem kérdezek, nem érdekel, mi történt előtte, csak az számít, hogy amikor végzek, minden tiszta legyen. Mert ahol én dolgozom, ott nem maradhat bizonyíték. Ez tehát Mónika üzenete volt, a takarító női állását fogalmazta meg így. Ugyanebben a... hát tulajdonképpen ebben a kategóriában írt nekünk Marika is. Nagyon érdekes, hogy még a neve is mennyire hasonlít, és pontosan ideillik. Mutatom az ő üzenetét, amit egyébként e-mailben kaptunk még az előző adás alatt. A munkám kívülről ártalmatlannak tűnik, ruhákkal foglalkozom. De ha jobban megnézed, inkább olyan, mintha nyomokat tüntetnék el. Mások hagynak maguk után foltokat, szagokat, történeteket, én pedig eltüntetem őket. Bejön a szennyes, ki tudja honnan, kiviseli, mi történt benne. Vér, kosz, valami, amiről jobb nem kérdezni? Én nem kérdezek. Bedom a gépbe, és mire kijön, minden tiszta, túl tiszta. Mint a soha nem történt volna semmi. A gőz körülvesz, eltakar mindent, mint egy ködös alibi. A vegyszerek dolgoznak helyettem, erősek, könyörtelnek, ami egyszer bekerül, az nem marad ugyanaz. Kifakítják, kimossák, eltüntetik a múltat. Csendben végzem a dolgom, senki sem figyel rám igazán, és pont ez a lényeg. Mert miközben mások csak egyszerű mosodai dolgozót látnak, én minden nap történeteket törlök ki a világból. Egyszerűen csodálatos. Kedves hallgatók, tehát ez a feladat mára. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Még egy rövid üzenet Pétertől. Napi 12 órában betörések sikerességét, eredményességét vizsgálom. Igazából ez egy jó leírás, de úgy is lehet érteni, minthogyha ő ebből tanulni szeretne. És valószínűleg szeretne is tanulni, szerintem ő rendőr lehet. Aztán persze ki tudja az igazságot, sokszor nem küldik el a hallgatók a valódi megfejtést, de legtöbbször azért ki lehet találni. Ez tehát a mai témánk, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, 0630-595-925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu.
1: Ceglidradio, sok magyar zenével, változatosan.

0: Már folytatódik is a Ceglét hangja, kedves hallgatók, másodszorra foglalkozunk azzal a témával, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Egy vicces kis játékra invitálom tehát a hallgatókat, és hogyha van kedvük, küldjék el a munkájukat bűnözőként a 0630-592-95-ös SMS számra, vagy a kívánságukat cegledradio.hu-ra. Így tett Sziszó is, aki azt írja, hogy párlopott óra a szeretőddel, titkos megbeszélések, nálunk minden lehetséges. Néma vagyok és vak, bármit is teszel, nem az én dolgom. Én csak csendben eltakarítok mindent utánad, mintha ott sem lettél volna. Soha nem láttalak, soha nem jártál nálunk. Egyébként nem tudok rájönni, hogy ez milyen munka lehet, pszichológusra is gondoltam még az elején, de aztán ki tudja. Föladtad a leckét, Sziszó, de köszönjük szépen az üzenetet mindenképpen. Láthatatlanul sugározlak, ezt Lívia küldte nekünk, hát ő lehet, hogy akkor röntgen osztályon dolgozik, vagy ilyesmi lehet. Nem írta meg a választ, úgyhogy, de azért köszönjük így is. Zsanett annyit írt, hogy éles eszköz mindkét kezemben. Ez elgondolkodtató, mert itt gondolat az ember akár műtősre, akár hát séfre, akinek kései vannak, sőt még fodrász is lehet, hiszen éles eszközöket használ mindkét kezében. De nagyon jó megfogalmazás. Ibolya azt írja, hogy embereket csonkítok meg. Hát ez mondjuk kicsit kemény, így tényleg bűnözőnek hangzik, de hogy mi lehet? Ez is fodrász lehet, vagy ilyesmi? Azért az mégse csonkítás. Úgyhogy lehet, hogy csak manikűrös, vagy pedikűrös végül is. Az is vágás. Na mindegy, nem tudom, de minden esetre elég parán hangzik. Tamás írja nekünk, hogy a terepem az utca. A sárga kocsimon járom a környéket, és terítem a kis pakettokat. Még a rendőr sem mer szólni, hogyha tilosban parkolok, ha nem fizet, nincs áru. És egyébként az egyik híres cég, sárga autós cégnek a futára ő, nem fogom bemondani a cég nevét, de rá lehet jönni, hogy hol dolgozik. Egyébként, hogyha futárként hallgatjuk meg, még jobb az egész. A terepem az utca, a sárga kocsimon járom a környéket, és terítem a kis pakettokat. Még a rendőr sem mer szólni, ha tilosban parkolok, ha nem fizet, nincs áru. Szerintem tök jó megfogalmazás, és nagyon köszönjük a választ. Dani a következő, digitális nyomokat hamisítok, hogy az emberek megbízhatóbbnak lássanak bizonyos cégeket, mint amilyenek valójában. Hát akkor ő valamilyen hacker, nem hacker lehet, az túlzás, mert az, a hacker az, hogyha nem etikus, akkor nem valódi szakma, az csak inkább ilyen hobbi tevékenység, és ki tudja, hogy jó vagy rossz szándékú. Minden esetre érdekes a megfogalmazás, hogy megbízhatóbbnak láttat cégeket, mint amilyenek valójában. Felmerül a kérdés, hogy akkor lehet, hogy mégse annyira megbízhatóak. Nézzük még Katalin üzenetét. Kényszerítek idős embereket arra, hogy a főztemet egyék, és még fizetniük is kell érte. Konyhafőnök vagyok az idősek otthonában. Nagyon köszönöm a megfejtést, ez sokat segít, hogyha oda van írva, de azért az tök jó, hogy ilyen munkád van, és egyébként tök jól fogalmaztad meg. Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, hogyha önnek is van egy munkája, és azt meg tudja fogalmazni úgy, mintha bűnöző lenne, akkor küldje el nekünk a 0635-92-95-re. Néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ez itt a Ceglét hangja és a mai témánk. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Már ismerős lehet a téma, korábban foglalkoztunk ezzel, és rengeteg választ kaptunk, nagyon jó frappáns megfogalmazásokkal, és nem mindenkire került sor abban az adásban, ezekkel megyünk tovább a műsor elején, de ön is küldhet nekünk üzeneteket a 0635-92-92-5-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Egy gyógyszerész Bernadett írt nekünk ennyit: egy legalizált díler vagyok, és ha belegondol az ember, tulajdonképpen tényleg ez van, legálisan csinálja, gyógyszerekkel, szerekkel foglalkozik, és azt pénzért átadja másoknak. Persze annak, aki vásárol, is igazolnia kell, hogy azt a terméket ő megkaphatja, de teljesen így van. Ha bűnözőként gondolunk a szakmára, díler vagyok. Mónika írja, hogy nálunk minden eltűnik nyom nélkül, a pénz is. Ha kell, úgy átrendezzük a számokat, hogy még te sem ismersz rájuk. Az asztalon dossziék, titkos jelek, jegyzetek. Szerintem könyvvizsgáló, könyvelő, lehet Mónika? Ezt nem írta meg, de ezt én tippelem. Aztán már is megyünk tovább Gabriellával. Adatokkal és információval dolgozik a szakmánk több ezer éve. Hálózatban működünk az egész világon. Raktárainkban őrzött, rendszerezett adathordozóinkról minden visszakereshető, 100 évekre visszamenőleg is. És azért segít nekem, és jó, hogy segít, könyvtárosként dolgozik Gabriella, és így fogalmazta meg bűnözőként ezt a szakmát. Köszönjük szépen! Sándor a következő: utasítom az embereimért, hogy utasítsák a szállítókat, hogy az ország egész területén embercsempészést hajtsanak végre nagy befogadó képességű szállítóeszközökkel. Tömegközlekedés. Kicsivel így jobban hangzik, de mégis erről van szó, ahogy megfogalmazta. Igen, embereket utasít, ők meg szállít,

0: Közben meg bele sem gondolnak, hogy csak szemetet esznek és vesznek az egész családnak havi több 10 000 forintért. Gyors étterem? Talán. Nem vagyok benne biztos, de ezt gondolom én, anélkül, hogy rontani akarnám bárkinek az üzletét, de azt tudjuk, hogy hosszú távon a gyors éttermek nem egészségesek. Rita azt írja, hogy elveszem a pénzüket, de van, amikor tőlem kérdezik, mit hova raktam, mert én ugye mindent úgy áldugok a polcokon, elülök, hogy nem találják meg. Kasszás és árufeltöltő vagyok. Igen, te veszed el a pénzüket, pontosan így van, és néha, mikor a sorok között mászkálsz árufeltöltőként, akkor néha úgy eldugsz a polcokon dolgokat, hogy ők nem találják meg, főleg mikor átrendezik a bizonyos áruházat, na az kiborító tud lenni, mikor van az embernek egy megszokása, és akkor bemegy, és teljesen máshol van minden. Viszont olyan szempontból tudom érteni a cégeket ilyenkor, hogy hát újra kell átjárnod a sorokat, és talán találsz olyan terméket, amit nem feltétlenül akartál volna megvenni, vagy nem volt a tervem, de aztán mégis a kosárba kerül. Kedves hallgatók, folytatjuk hamarosan, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de az egész következő óra is az önöké, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: egyedül.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Egy vicces játékra invitálom tehát a kedves hallgatókat, már második alkalommal ez a témánk, és még egy bent maradt üzenetünk van, aztán pedig az új, aki a terep, és még ön is elküldheti, hogyha meg tudja így fogalmazni a saját munkáját. 0635 92 92-5-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, ha kicsit hosszabban fogalmazná meg, akkor érdemes e-mailt küldeni. Védtelen időseket tartok fogságban, megszabom, mikor esznek, mikor alszanak és hova mehetnek. Egész nap rajtuk tartom a szemem, és akkor mozognak, amikor én mondom. Vivian írta nekünk, ő idős gondozó lehet, de egy kis fogalmazásbeli különbség, és már is bűnözőnek tüntethetné föl magát. Norbert írja, hogy olyan vegyi anyagokkal dolgozom, amelyek túlzott mennyisége komoly mérgezéssel járna bárkinek. De nekem hála elég hígan veszi meg az ember a boltban, sőt, még jobban is lesz tőle, kevésbé beteg, ezért muszáj havonta vennie. Egyesek nem tudnak meglenni a cucc nélkül, gyógyszergyártó cégnél dolgozom. Ez már egy új üzenet volt tehát Norbertől, tök jó megfogalmazás, és köszönjük szépen. BG a monogram, ami az üzenet végén van. Másokat figyelek folyamatosan, kitanulom a szokásaikat és manipulálom őket annak érdekében, hogy keressenek, de nem találnak, ugyanis rejtőzködve anonimként élem az életem, ami szép és varázslatossá teszi az egészet. Amit teszek az emberekkel, az okozza a boldogságokat és olykor a vesztüket is. Sokak sóvárognak értem, sokak gyűlölnek, és én ezt imádom. Hú, de nehéz erre rájönni. Kitanulom a szokásokat és manipulálom őket. Marketinges? Rejtőzködve, anonimként élem az életem, szép és varázslatossá teszi az egészet. Boldogságot és néha vesztüket is okozza. Szerintem te marketinges vagy, kedves BG. Nem véletlenül kéred a neved elhallgatását, nem mintha a marketinges szakmával bármi baj lenne, de nekem ez a gyanúm. Dörk írja nekünk, hogy én minden nap milliókkal végzem, és még dicsérnek is érte. Minden nyomot eltüntetek, új lenyomat, DNS, stb. Takarítóként dolgozom. Köszönjük szépen, milliókkal végzek, és hogy baktériumokról beszélünk, az nem is olyan nagy baj, ugye, feltétlenül, és minden nyomot eltüntet, köztük az új lenyomatot és DNS-t is, szerintem tök jó megfogalmazás. Veronika e-mailt küldött nekünk, minden nap kb. 90 idegen embert kényszerítek rendszeres, bőséges evésre, ivásra, mivel angolul, németül, olaszul beszélnek, vagyis szeretnének, mert velem aztán nem tudnak, ezért ha inni vagy enni akarnak, kénytelenek activitizni. Emellett takarító mániám van, ezért mindenkinek hangosan csodálni kell a fényes ablakokat. Ja, és a hobbimról nem is beszélve, minden ismerősömet kényszerítek a hullahoppozásra, mert személyre szabott karikát veszek, vagy csinálok nekik. Azt hiszem, én egy igazi, már csak azért is jól fogod magad érezni, terrorista vagyok. Azért valamennyire beszélek németül, picit értek olaszul is. Igen, hát szerintem gyakorlatilag Veronika az, aki mindennel foglalkozik. Etet, itat, más nyelven beszél, activitiznek is, hogyha nem értik meg egymást, és a hullahoppozás is itt van, sőt, még takarítás mániás is. Van itt minden, és köszönjük szépen az üzenetet, amellyel egyébként ez az óra lezárul, de a következőben is folytatjuk ezt a témát, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja tehát.
2: FM 92 Ceglét Rádió.

nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhely színét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben egy korábbi témát vettünk elő. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Egy alkalommal már foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel, akkor nagyon sok üzenet érkezett. Ezeknek a bepótolásával kezdtük meg az első órát, tehát a bent maradt üzeneteket olvastam be, aztán pedig rátértünk azokra, akik ma küldték el az üzenetüket, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Már is itt van Jonatán üzenete, aki nem csak bűnözőként fogalmazta meg a munkáját, hanem még rímekbe is szedte, tessenek figyelni. Rám ne nézz, ha dolgozok, körülöttem dicsfény ragyog. Ha mégis megteszed, szemed fényét vesztheted. Hiába fényben dolgozok, körülöttem sötétség honol, kezem munkája a modern világunk. És hát szerintem Jonatán hegesztőként dolgozik, hiszen dicsfény ragyog körülötte, rám ne nézz, ha dolgozok, ha mégis megteszed, szemed fényét vesztheted. Mindig azt mondta a gyerekkorunkban, hogy nem szabad belenézni, és hogyha a végét nézzük, hogy kezem munkája a modern világunk, hát igen, sok helyen kell hegesztést használni, és abból állt össze ez a modern világ, amiben élünk. Szerintem megfejtettem, és hegesztőként dolgozik. Panni a következő, fedett műveletet vezetek, ahol gyanútlan civileket toborzok egy rendkívül fertőző jelenségbe, hangos zene és koordinált testmozgás kombinációja, ahol villogó fények és ritmusos hanghatások hatására elveszítik tér- és időérzéküket. Ezután csoportos szinkron mozgásra kényszerülnek, amit kívülállók koreográfiának neveznek. A hatóság hivatalos álláspontja szerint ez egy táncos fitness edzés. De hát a hatóságoknak nincs igazuk, hiszen bűnözőként éled az életed, mármint hogy nyilván ez a mai játékunk kapcsán van így. Valójában nem, de nagyon jó megfogalmazás, és tényleg táncos fitness edzést így is lehetne rá gondolni. Gábor a következő, fogyatékos embereket tartok bezárva, közben egészséges fiatal lányokat és fiúkat kényszerítek arra, hogy boldoggá tegyék őket minden egyes nap egy kevéske pénzért. Szociális munkásokat irányítasz szerintem, érdekes megfogalmazás, és egyébként nagyon szép hivatásod van, szorítunk. Andrea azt írja, hogy rendszereket tervezek, amelyekbe több milliárdot tartunk fogva a világ minden részéről, és én döntöm el, hogyan, tőlem függ mindenki. Bank, talán bank, egy banknak a rendszerét állítod össze, te találod ki, nem tudom megfejteni, több segítséget kérek, kedves Andrea. Rózsa azt írja, hogy ha hozzám jössz, elhitetem veled, hogy szebb, jobb és kényelmesebb lesz az életed, ráadásul még meg is fejlek. Bútorboltban dolgozom. Na, arra nem gondoltam volna, hogyha nincs itt a megfejtés, nem jöttem volna rá egy bútorbolt, de egyébként teljesen logikus. Elhitetem veled, hogy szebb és kényelmesebb lesz az életed. Itt van a René üzenetem. Egyfolytában azzal kísérletezem, hogy mennyi adatot bír még feldolgozni az Excel, mielőtt lefagy. Ha ez megtörtént, a körülöttem lévőket is bepánikoltatom, amikor ezzel is végeztem, kimegyek helyszíni szemlémre, hogy a kialkudott pénz elköltését ellenőrizzem, és forintról forintra kikérdezzem a mérnököket, mi mennyibe került, és hogy kinek a kezében landolt. Eleinte azt gondoltam minőség ellenőr, de itt a pénzügyekkel is foglalkozik, ami lehet, hogy benne van tulajdonképpen, de minden esetre nagyon jó ez a megfogalmazás is. Olyannyira, hogy el is megyünk egy picit zenélni, hamarosan folytatjuk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és már folytatjuk is a témánkat, ami nem más, mint hogy írja körül a munkáját, úgy, mintha bűnöző lenne. Rengeteg érdekes és izgalmas üzenetet kaptunk, már is megyünk tovább Noémivel. Embereket kínzok pénzért, akik önként visszatérnek egy újabb adag fájdalomért, amikor már elmúltak a lila foltjaik. Több dolog is eszembe jutott, például a személyi edző, de vagy akár valamilyen küzdősport, de szerintem ez inkább masszőr lesz, amikor is mondjuk köpölyözést használ a kedves masszőr, és akkor a lila foltok megjelennek az ember hátán, és később aztán visszamennek, hogy újra megjelenjenek ezek a foltok. Talán ez a legbiztosabb, de ez csak tipp. Katalin a következő: vegyszerekkel bódítom az áldozataimat, majd éles szerszámokkal és csiszológéppel esem neki a végtagjainak, hogy idegen anyagokat rögzítsek rájuk, amiket aztán UV-sugárzással égetek rá a testükre. Igazán gonosznak hangzik, de tulajdonképpen, hogyha műkörmösről van szó, akkor már egészen ártalmatlan. Anita írja, hogy hamis papírokat cserélek valódiakra, és mindenki boldogan megy el. Emberek pénzét veszem el, és tüntetem el a rendszerben. Valamilyen kötvényt adsz ki esetleg? Talán ugye valódi... nem tudom. Hamis papírokat cserélek valódiakra. Nem tudok rájönni. Lehet, hogy az én egyszerűségem vagy túl késő van. Én nem tudom, kedves hallgatók, de ez most nem ugrik be. De azért Anitának nagyon köszönjük a választ. Péter a következő: embereket kínzok órákon át, akik a bőrüket viszik a vására, majd elveszem a pénzüket. Bőrüket viszik a vására, akkor is rájönnék, hogy tetováló művész vagy, hogyha nem írtad volna oda zárójelben, de azért ez így könnyebb nekem, ezt belátom. Ibolya a következő: lakásról házra járok, feltérképezem ezeket, az interneten kiposztolom, hogy minél több ember lássa, mit tartalmaznak. Talán ingatlanos vagy, vagy esetleg értékbecslő? Sok minden más is lehet, de én ezeket tartom leginkább valószínűnek. Orsi azt írja, hogy önkénteseket kínzok, fájdalmat csillapítok, erős nyomással, gyurmázással, különböző testrészeket nyújtok, és mindig Istennek neveznek, mielőtt hálásan távoznak, alig várják, hogy újra jöhessenek. Te is valamilyen masszőr vagy, esetleg csontkovács lehet. Líviával folytatjuk. Kutyákat tulajdonítok el az otthonaikból, ezután különböző módon zaklatom őket. Feladatok végrehajtására és mozgásra kényszerítem, erőszakkal bezárom őket, ameddig evésre veszem rá mindegyiket. Fondorlatosan mindet, aztán ha kellően kifáradtak, akkor az elnyúlt testüket visszadobom a gazdáiknak rehabilitációra. Másnap ezt újra megismétlem. Kutyatréner lehetsz, aki nem csak egy-egy órára, hanem akár egy egész napra elviszi a kutyákat, és akkor foglalkozol velük, vagy hát ilyen kutyaszitter talán. Viki írja, hogy ingatlanokba hatolok be rendszeresen, és az orruk alá lököm, amit titkolni igyekeznek csalás céljából, az ügyfeleim előtt a kégliük állapotáról. Ingatlan mérnök vagyok egyébként. Hát igen, itt van olyan, amikor tényleg valaki próbál egy kicsit sunyulni, talán azt jó, hogyha a vásárlás előtt valakivel, aki hozzáért, átnézeti a vevő, és akkor ez a te munkád tulajdonképpen, és köszönjük, a te megfogalmazásod is remek volt. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert még tart a Ceglét hangja, hogyha elküldeni a válaszát, hogy mi is a munkája, pontosabban bűnözőként megfogalmazva mi az ön munkája, akkor 0630 592 92.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és rájöttem, hogy ezt lehet, hogy gyakrabban kéne elmondani így adásban, mert ha valaki egy blokk közepén kapcsolja be az adásunkat, és gyakorlatilag azt hallja, hogy embereket kínzok pénzért, hát az lehet, hogy fogja a fejét, és nem fog tudni rögtön rájönni, hogy mi is történik éppen adásban. Hát az történik, hogy megkértünk embereket, hogy fogalmazzák meg úgy a saját munkájukat, mintha bűnözők lennének, persze ez csak egy vicces játék, nem valódi bűnözőkről beszélünk, hanem egy teljesen hétköznapi, legális, civil munkát fogalmaznak át úgy, ahogy hát még eddig talán nem tették, úgyhogy egy vicces kis műsorral készülünk ma, de nem is szaporítom tovább a szót, mert hogy szeretném, hogy minél többen beférjenek. Egyébként van rá esélye, hogy lesz harmadik adás, mert gyűlnek az üzenetek, de ez majd a végén fog kiderülni. Gyorsan még elmondom, hogy ön is elküldené 0635 925 925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, hát végül is mégiscsak sikerült szaporítanom a szót, de a lényeg az, hogy megyünk tovább Judit üzenetével, nem Judit, hanem csak simán Judit üzenetével. Nézd, a melóm egyszerű. Egész nap egy szigorúan őrzött bunkerben ülök, és vadidegenektől szedem be a sápot. Nálam landol minden papír. Én meg tisztára mosom nekik. Blokkot adok róla, érted? Ha valaki nem perkál, nincs alkú. Nem viszi el az utcot. A nap végén meg jön a nagyfőnök, és elszállítjuk a napi bevételt egy páncélozott szekrénybe, mielőtt a zsaruk megneszelnék. Szerintem bankban dolgozol, szigorúan őrzött bunker, legalábbis így fogalmazod meg, hát egyébként ott van védelem, ez igaz. Nálad landol minden papír, perkálni kell, amúgy nincs alkú, szedem be a sápot, és elszállítjuk a napi bevételt a páncélozott szekrénybe. Ez szerintem bank lesz, de én csak tippelek. Andrea, a következő üzenetküldő. Előttem nincs titkod. Tudom, hogy tegnap betéptél, mivel a konyhaasztalon találtam meg a maricskát, és a kaparós sorsjegyet pedig a hűtőben találtam meg. És a mosogatógépen a programot se sikerült valahogy elindítanod. És ha azt hiszed, hogy a szemetet a kukába dobva megúszod, hát nagyon tévedsz. Húha, nem tudom, mivel foglalkozol. Szelektálod a szemetet? Vagy valamilyen... Nem tudom, mi lehet. Ugye a konyhaasztalra hogy látsz rá, és hogy mi van a mosogatógép programjával, illetve a kaparós sorsjegyet a hűtőben találtam meg, de akkor bejutsz valakinek a lakásába? És mi köze van ahhoz, hogy dobja ki a szemetet, és hogy akkor majd megúszul, nem tudom. Andrea, feladtad a leckét, hogyha van még kedved, és itt vagy velünk, akkor nyugodtan küldd el, hogy mi vagy te pontosan, mert én nem tudok rájönni, de azért nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Brigitta az utolsó ebben a blogban, olyan vagyok az embereimnek, mint egy jó drog. Bejelentkezek hónapról hónapra, nálam lazulnak, reszelünk is, franciázunk is, ezután mindig akad egy kis fehér por. Vagdosom a bőrüket ollóval, és miután összemázolgattam a körmüket, már is más megvilágítésbe helyeződik minden. Bármi kell, mindenre van kapcsolatom. Brigitta pedig körmös, és egészen más. Hónapról hónapra visszajárnak, lazulunk, reszelünk, franciázunk, egy kis fehér por, vagdosom a bőrüket, és összemázolgatom a körmüket. De egyébként nagyon jó megfogalmazás, köszönjük szépen, még egy blokkra visszajövünk hamarosan.
1: Ceglét Rádió 92.5. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, és a mai kérdésünk nem más, pontosabban a témánk, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és Andrea az előző blogban feladta nekem a leckét. Ugye volt itt Mariskáról szó, kaparós sors egy a hűtőben, mosogatógép program, és hogy a kukában elrejtett dolgokat sem úszod meg. Na hát Andrea megírta nekünk, hogy hotelben takarít, úgyhogy így már egy kicsivel tisztább a dolog, ott tényleg lehet furcsa nyomokat találni. Nem tudtam hova tenni tényleg, hogy ennyi minden, de így most már világos, hogy hotelben takarít, ezért így lát nyomokat, az előző esték hát maradványait megtalálja. No, de az a lényeg, kedves hallgatók, hogy ez az utolsó blokkunk, elérkeztünk az utolsó üzenetekhez a mai napon a Cegléd hangjában, és még van elég sok üzenetünk, úgyhogy szerintem mindenképp lesz egy folytatás, nem holnap, holnap egy másik témával jön majd a Cegléd hangja, de valamikor a közeli jövőben, úgyhogy ha valaki nem fér bele, az se aggódjon, mert előbb-utóbb sorra fog kerülni ő is. Niki, a következő üzenet küldünk, a hangok a vonal túloldalán mindig ugyanolyanok. Feszültek, kétségbe esettek. Én nem kérdezek, nincs rá szükség. Elég egy megszerzett név, egy e-mail cím és a zárt ajtók maguktól beengednek. Oda lépek be, ahová mások még álmukban sem mennek. Nincsenek kulcsok, nincsenek határok. Átírok bármit, létrehozok bármit. Visszahozom, amit elvesztettél, és ha kell, törlök bármit, mintha soha nem létezett volna. Végül eltüntetem a nyomokat, és ha úgy akarom, sosem tudják meg, hogy én voltam az. IT helpdesken dolgozok. Szerintem, Niki, ez tök jó megfogalmazás, és tényleg nagyon mafiás lett, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Szerintem tök jó volt. Egyébként szüksége lenne egy microSD kártyáról az adatok lementésére. Lehet, hogy megkereslek, hát ha tud benne segíteni. Na mindegy, sajnos megsérült a kártya. Péter a következő, nem vagyok taxis, nem vagyok sofőr sem a klasszikus értelemben. Mozgatom az embereket, gyorsan, csendben, kérdések nélkül. A város éjjel az én terepem, a kamerákat ismerem, az útvonalakat fejben tartom, és mindig van egy kerülő, ha valaki túl kíváncsi lenne. Nem kérdezem, honnan jössz, nem érdekel, hova mész, csak azt számít, hogy időben odaér, és hogy senki ne tudja, hogy ott voltál. Aki hozzám beül, az általában nem akar nyomot hagyni maga után. A motor jár, a telefon néma, a tükörben mindent látok. És ha egyszer elvittelek valahova, lehet, hogy nem akarsz majd visszajönni ugyanazon az úton. Szerintem, ezt csak azért tudom, mert eszembe juttatta azt az emléket az üzenet, amikor én mentőkocsiban utaztam, nem önszántamból, nem én találtam ki, hanem volt egy balesetem, és akkor az autóból kiszedtek, és mentőben rögzítettek, stb. Így meghallgatva az üzenetet, mozgatom az embereket, gyorsan, csendben, kérdések nélkül, a város él az én terepem, kamerákat ismerem, csak azt számít, hogy igen, és aki, ez a legvége a legjobb, hogy lehet, hogy nem akarsz visszajönni ugyanazon az úton. Úgyhogy szerintem mentőkocsis vagy, és nagyon nagy tisztelet a szakmádnak innen is, meg nektek mindannyiótoknak, úgyhogy tök jó megfogalmazás, köszönjük szépen, és igen, ez jutott eszembe, hogy nem szívesen ülnék vissza. Maximum utasként, hogyha szándékosan beülök, akkor érdekelne egy napra a munkátok, de hátsó részben utazni nyakmerevítővel az nem annyira jó. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, a megtisztelő figyelmüket és a sok-sok üzenetet. Aki kimaradt, ne aggódjon, folytatjuk még ezt a témát, és holnap egy másik témával jelentkezik a Cegléd hangja. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra. Cegléd Rádió.

kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétő, bombasztikus jó reggelt kívánunk mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este hatig így lesz ez kisebb, nagyobb megszakításokkal, már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét.

0: című közös ismerőst. Maradjanak velem még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédás Show-ban.
3: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az új kormányzat intézkedések mérsékelhetik a jövedelmi különbségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezményekkel és a lakástámogatási rendszer átalakításával inkább a gazdagok nyertek. A jelentés szerint az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti az egyenlőtlenségeket. Nem csitulnak a harcok a hormúzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a hormuzi szorosban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak.
2: Az időjárásról.
3: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Július 15-e szerda van, a mai nappal is foglalkozunk, majd persze egy kicsit később. Meg itt a jó reggelt szegnétben már is jönnek a megszokott reggeli rovatok, a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés majd 9 óra után. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglén!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt,

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, hamarosan pedig visszatérek a kiváló slágerekkel. Tartsanak velem!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az új kormányzat intézkedések mérsékelhetik a jövedelmi különbségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezményekkel és a lakástámogatási rendszer átalakításával inkább a gazdagok nyertek. A jelentés szerint az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti az egyenlőtlenségeket. Nem csitulnak a harcok a hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a hormuzi szorosban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak.
1: Az időjárásról.
2: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, utána jön majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, de ez még nagyon messze van, viszont most azonnal szólnak a dalok, hamarosan programokat is ajánlok, maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hírek után azonnal Bruno Mars énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzeme. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dimitrió Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozottunk Váron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTVA sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
3: Az időjárásról.
10: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Nyerünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, napkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Szegédet folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom a lapszemlére köszönhetően, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Szeged!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nemrég ünnepelte volna megismerkedésének 12. évfordulóját az Olimpikon és szerelme Szigliget hívet, de sajnos Dudás Miki halála összetörte kis családjuk életét. A sztár anyuk a szívszorító interjúban mesélt megismerkedésükről, szerelmükről és arról is, hogy szeretné felvenni elhunyt párja nevét. Ott találkoztunk Ivettel, ahol Dudás Mikivel megismerkedtek, írja a portál, pontosabban az újságíró az Angyalföldi Vízisport Egyesület telephelyén, a Marina parton. Dudás Miki párja a Hotnak, mármint a magazinnak elárulta, hogy a szerelme a gyermekei édesapja elvesztése óta olyan robot üzemmódban létezik. Dolgozik, ellátja Milót és Mancit, de egy pillanat is elég, hogy összeomoljon. A mai napig sokszor csak úgy tudok létezni, hogy azt képzelem, hogy otthon van, nyúlok a telefonomhoz, hogy most felhívom, mert már ösztönösen jön belőlem, sóhajtott nagyot Szigliget hívet. Szerintem másképp ezt túlélni egyébként nem lehet. Tényleg egy ilyen önbecsapás történik, ami nem tudom, hogy a gyász folyamat, vagy a feldolgozás része, de rettenetes, az biztos. Ha néha csak felhívhatnám és hallhatnám a hangját, hogy közelebb érezzem magamhoz, ha nem lenne ilyen végleges az egész, ez a legnehezebb, hogy ezt elfogadjam. Könnyek közt idézte fel a napot, amikor Dudás Miklós meghalt, és a kis családjuk élete örökre összetört, azóta próbálja feldolgozni a tragédiát, miközben igyekszik erős támasza lenni a gyerekeinek is. A tavalyi karácsony nagyon megviselte Mikit, mert ez volt az első tényleges ünnep az édesapja nélkül. Próbáltam kizökkenteni, de láttam, hogy nem sikerül. Mondtam neki, hogy a gyerekek miatt csak éljük túl, átvészeltük, de aztán január elején éreztem, mondta is, hogy szeretne egyedül lenni, én pedig ezt tiszteletben tartottam. Telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk, de 4-én este már nem értem el. Emlékszem, ott feküdtem a két gyerkőc közt a telefonnal a kezemben, semmit nem aludtam, de akkor még semmi rosszra nem gondoltam. Reggel aztán oda mentem a lakáshoz a barátnőmmel, nem tudtam bemenni, kétségbe esve kiabáltam, dörömböltem, hallottam a kutyát, hogy ott nyüsszög, önkívületi állapotban voltam, majdnem feltéptem a bejárati ajtót, mert ekkor már éreztem, tudtam, hogy nagyon nagy baj van. Azt sem tudom, hogy hívtam a 112-t meg a zárszerelőt, engem már nem engedtek be, a tűzoltók és a mentősök mentek előre, nem tudom mennyi időt telt el, mire odajöttek hozzám, és közölték, hogy már nem tudnak segíteni rajta. Azóta ez az egy mondat cseng a fülemben, idézte fel a tragikus napot az édesanya, Szigligeti Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldala. Elsőként az Európa bajnok spanyolok a VB döntőben. A favoritnak elkönyvelt franciáknak tulajdonképpen esélyük sem volt. Lamine Yamalék 10 lépésben masíroztak be a vasárnapi fináléba. Természetesen labdarúgó világbajnokságról van szó. Eközben Anglia és Argentina egyaránt régi sérelmeket kíván megbosszulni a másikon. A minap elhunyt Antonio Rattin kiállításától a Falkland háborún és Diego Maradona kézzel szerzett gólján át David Beckham piros lapjáig ... címlapsztori 4 oldalon, természetesen az újságformátumban és a nemzeti sport.hu oldalon is olvashatok ezekről a dolgokról. Itthon sem nyert, így kiesett a Győr. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből egyből a Konferencia Ligába hullott alá a magyar aranyérmes, melynek megakadt a torkán az izlandi Viking úr. Tudósítás, értékelés, nyilatkozatok egy oldalon. A csütörtöki Ferencváros Vojvodina EL párharc előtt Szűcs Kornél a vajdasági csapat hátvéde nyilatkozott úgy, hogy meglepetést terveznek a Gruppa arénában. Labdarúgás is téma tehát. Tótka Sándor szerint ilyen jó még sosem volt a magyar hajó. Az utóbbi hónapokban szárnyaló férfi kajak 4-es, 1-esben olimpiai bajnok frontembere úgy érzi, rengeteg van még ebben a hajóban, amely a világbajnokságot behúzhatja, és hasonló a lelkes a másik klasszis csapattag, Nádas Bence is, velük is foglalkozik a sportoldal. Ha 2026. július 15, akkor 60 éves a liverpooli brazil verés. Turi Gábor összeállításából kiderül, mi történt az 1966-os VB-n a Goodison Parkban, és hogyan csinált Bohócot a kétszeres címvédőből a Bene Albert Farkas trió. Ezzel az eseményen is foglalkozik a sportoldal és az újságformátum is.
3: Jó reggelt, Cegléd!

S dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: hallgatók, a reklámok után azonnal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána pedig ígérem, visszatérek a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dimitrió Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozottunk Váron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bíróság ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTVA sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
2: Az időjárásról.
6: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: kedves hallgató, mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Lady Gaga énekel majd hamarosan, tőle szól az Abrakadabra, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes utakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Nem csitulnak a harcok a hormúzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokkádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak.
9: Az időjárásról.
10: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar, emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értéke.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Szegédet folytatjuk egyrészt a dalokkal, a Szegédiek kedvenceivel, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is hallgassanak rám.
0: Jó reggelt Szegléd!

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma egy kicsit óvatosabb legyél a szokásosnál. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, bár most legszívesebben eltitkolnád egy problémádat mindenki elől, ma mégis okosabban tennéd, ha beavatnál egy hozzád közel állót, hogy egyrészt magyarázatot kapjon néhány veled kapcsolatos furcsaságra, részben pedig azért, hogy igénybe vedd a támogatását, nem kell mindennel egyedül szembenézned. Bika, lehet, hogy majd kis érzékenyebb leszel az átlagosnál, így olyasmit is sértésnek, támadásnak veszel, amit inkább csak egy kis ártatlan tréfának szánnak. Igyekezz mindent kordában tartani, ami persze nem jelenti azt, hogy mindent el kell viselned. Például könnyen lehet, hogy ma valaki még szorul a jópofasága miatt. Ikrek, ma veszélybe kerülhet valamilyen terved megvalósítása pénzügyi bizonytalanságok miatt, emiatt újra kell értékelned minden ezzel kapcsolatos elképzelést. Tedd meg, légy figyelmes, és ki fog derülni, hogy alaptalan volt az aggodalom. Minden problémát át lehet hidalni egy kis kreativitással, és ebből neked van bőven raktáron. Rák, ma egy múltbéli gyengeséget térhet vissza kísérteni, és emiatt kicsi elbizonytalanodsz azon aggodva, hogy esetleg ismét elköveted ugyanazokat a hibákat. Szükségtelen ezen rágódnod. Te pontosan olyan ember vagy, aki a saját kárán tanul a legjobban. Ugyanabban a folyóba amúgy sem léphetünk bele újra. Oroszlán, te általában nagyon gyakorlatias ember vagy, és ha úgy adódik, hogy meg kell tenned valamit, akkor nem szoktál túl sokat vacakolni. Megteszed, amit kell. Ma azonban egy kicsit légy óvatosabb, és vizsgálj meg több elméleti lehetőséget is, mielőtt belekezdesz valamibe. Könnyen lehet ugyanis, hogy az első elképzeléssel valami probléma adódik. Szűz. Ma egy átmeneti késés vagy zavar nehezítheti, hogy a dolgaid a megfelelő ütemben haladjanak. Lehet, hogy mindez némi pénzügyi probléma is nehezíti majd, így igyekezz felkészülni e tekintetben is minden eshetőségre. Nem kell kétségbe esni, a zavar átmeneti lesz. A pénzügyek is hamar rendeződnek, különösen, ha használod a híres találékonyságodat. Egyszerre után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy összeesküvés elmélettel vagy egy pletykával találkozol, és talán erős lesz benned az érzés, hogy hitelt is adj neki. Érdemes azonban a dolgokat óvatosan kezelned, és azt is megnézi, honnan érkezett az információ. Sokat elmond a dologról, vagy dolgokról, ha megismerjük a hírforrást is. Skorpió, ma nagyon erős lehet benned az emlék egy álmodról, és ez zavaró lehet még úgy is, hogy mindez nem tölt el negatív érzésekkel. Próbáld megfejteni a jelentését, vagy az okot, amely miatt ilyen-milyen benned maradtak ezek a gondolatok. A megoldást valahol a múltadban kell keresned. Nyilas, ma valószínűleg gyakrabban jár majd az agyad egy romantikus programmal kapcsolatos dolgom, mint máskor, ami lehet azért is, hogy már nagyon rád fér egy kis kikapcsolódás. Ha van kivel szervezned egy ilyet, akkor tedd meg mi hamarabb, ha pedig éppen egyedül élsz, akkor fektess egy kis energiát a külsődbe, és hamarosan talán már ott is ficánkol a hálóban a következő delikvens. Bak, ma valakinek segítened kell abban, hogy egy kicsit összeszedje magát, vagy hogy az önbizalma helyreálljon. Igyekezz lelket önteni belé, sorolt fel az erényeit, és nyugtasd meg, sikerrel fog járni. Furcsa módon előfordulhat, hogy közben a te önbizalmad is növekedni fog, és talán végre belevágsz abba a bizonyos, régi titkos tervedbe. Vízöntő. Ma szétszórtabb lehetsz az átlagosnál, így nem lesz könnyű egy olyan dologgal foglalkozod, amely a betűkkel és a számokkal kapcsolatos. A tanulás, a hivatalos ügyek, a papírmunka csupa kényszenvedést jelenthet, így ha meg tudod ezeket úszni, vagy át tudod ütemezni, mindenképpen tedd meg, nehogy végül egy buta hiba miatt még bajba is kerülj. És végül halak. Van egy természetes képességed arra, hogy szinte pszichológusként érted meg a körülötted lévő embereket. Képes vagy ösztönösen kitalálni, mi motiválja őket, és néha nagy biztonsággal meg tudod tippelni az egyes élethelyzetekre adott reakciókat is. Ma ezt a képességedet gyakorolhatod, amikor felderítheted, hogy valaki elrejteni előled a kőkemény igazságot egy ügyben. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána egy kicsit később majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes utakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Nem csitulnak a harcok a Hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokkádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyenhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak.
1: Az időjárásról.
2: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar, emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azok, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Mutatom már is, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg a gályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzin termelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok, a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekintheti. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget.
3: Az időjárásról.
9: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értéke.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Cegléd dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel. Maradjanak velem!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL Kód bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: kedves hallgatók, ahogy ígérte, már is egy beszélgetés következik. Egészségünkre című műsorunk egy régebbi adásának ismétlése. Maradjanak velünk, a riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 21. része. Most is dr. Szabó Ivett a vendégem, és hát egy nem túlságosan kellemes dologról fogunk majd beszélgetni, de szerintem erről is muszáj, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát bizonyos húgyúti fertőzésekről, erről a kellemetlen tünet együttesről lesz majd szó, ami bizony elég sok embert érint. A ti kórházi tapasztalatotok szerint, úgy hány százalék lehet, nem kérek pontos adatot, de hogy sejted, hogy az emberek mekkora részét érinti ez a probléma?
2: Hát a kórházi felvételek számában valóban nem tudok pontos adatot mondani, de nagyon jelentős szerepet játszik a húgyúti fertőzések, de azért azt fontos tudnunk, hogy aki már emiatt kórházba kerül, ami azt jelenti, hogy vénásan kell gyógyszereket adnunk, mert hogy a tabletta formájában már nem elégséges, az azért egy komplikált és súlyos eset. Hogyha most mondanék valamit, hogy kb. 20%-uk nagyjából mondjuk a betegeknek húgyúti fertőzéssel kerül be a kórházba, akkor kb. Lehet, hogy eltalálom, de ennél sokkal nagyobb jelentősége van, amit alapvetően mondjuk az alapellátásban a házi orvos kollégák látnak, mert ez egy rendkívül gyakori tünetcsoport, vagy betegségcsoport, és egy picit külön kell tárgyalni ebben a férfiakat és a nőket.
1: Igen, mert gondolom, hogy sokan kívülállók, akik még mentesültek ettől a dologtól, úgy gondolják, hogy ez inkább férfi betegség.
2: Holott nem. Pont, hogy nem. Egyes vizsgálatok szerint, tehát nyilván ezek az önbevallásos tanulmányok azért nagyon nehéz, mert mondjuk aki érintett ebben a témában, ő szívesen kitölt egy kérdőívet, és ezekből lesznek a statisztikák, de hogy azért nőknél azt mondják, hogy életük során a legtöbb nő legalább egyszer átesik egy húgyúti fertőzésen, és annak is a legegyszerűbb, vagy legbanálisabb formájában a hólyaghúruta cisztitisz kapcsán esnek át ilyen betegségeken, és nagyon gyakori. Van egy vizsgálat, ami az egyetemisták körében készült, hogy 30%-uknak 6 hónapon belül ismételten lesz egy ilyen hólyaghurutjuk, tehát tényleg egy nagyon gyakori állapottal nézünk szembe.
1: Sokszor, amikor ilyen panaszok jönnek, ez nyilván gyakori vizelési ingerrel jár meg, stb. Azt mondják, hogy felfáztál valahol, miért kellett ott ücsörögnöd a hideg kövön, de csak ennyiben nyilvánul ez meg azért, vagy azért bonyolultabb?
2: Nem, nyilván ilyen népi beszéd kapcsán, vagy régi szokás kapcsán, hogy felfáztam, ez egy ilyen megszokott kijelentés, vagy ehhez kapcsolt szólásmondás, de azért alapvetően nem ebben az irányban kell gondolkodnunk. Másfajta gondolkodást kíván az orvos oldaláról, hogyha egy egészséges fiatal vagy középkorú nőről van szó, vagy hogyha egy férfiról van szó, vagy egy idősebb nőről, vagy társbetegséggel szenvedő nőkről. Most először szerintem akár nézzük meg azokat a tüneteket, hogy mikkel járnak ezek a kórképek, és akkor utána esetleg megnézhetjük a nemek közti különbségeket, mire kellene figyelni. Tehát ugye alapvetően itt most akkor a húgyúti fertőzéseken belül most akkor mondjuk a hólyagra koncentrálunk, az ilyen egyszerűbb hólyaghurutra, cisztitiszre, ugye ezt így hívjuk, amikor gyakorlatilag a tünetek az a gyakori sürgető vizelési inger, ami ugye azért alakul ki, mert irritált a húgyhólyagnak a nyálkahártyája, és még meg sem telik igazán, már úgy rögtön reagálna rá, érzékeny, és olyan érzés, mint hogyha tele lenne valakinek a húgyhólyagja, pedig valójában nagyon kevés vizeletet kell üríteni ilyenkor. Csíphet, kellemetlen lehet, fájdalmas lehet a vizeletürítés, vizelés közben, illetve megjelenhet, hogy más lesz a színe, például sötétebb lesz, vagy például akár véres is lehet, vagy véralvadékok is lehetnek a vizeletben. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hogyan gondolkozunk, hogyha például egy ilyen véres vizelet, vagy narancssárgás, sötétebb vizeletürítés, az fáj-e nekem? Igen. Mert ha fáj, ha fájdalmas, ha kellemetlen, ha van hozzá ez a hólyaghurutos tünet együttes, akkor ez nagy eséllyel gyulladásra utal. Míg hogyha úgy van valakinek mondjuk vérvizelése, hogy az ég egyadt a világon semmilyen panasz nincsen, nem fáj, nem csíp, nincs sürgető jellege, akkor meg kell néznünk, hogy mondjuk vérhigító gyógyszert szede.
1: Például.
2: Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért ott körültekintőnek is kell lenni, mert akár daganatos betegségeknek az egyik jele is lehet.
1: Igen.
2: Tehát mindenképpen komolyan kell venni a vérvizeléses panaszokat.
1: Bizony, bizony, bizony. És mit tud az orvostudomány ez ellen tenni? Elég szöröncsétlen helyen vannak ezek a szervek, nehezen hozzáférhetőek, nem?
2: Egyébként, ha egy alapos anamnézis, tehát a betegeknek a panaszainak a kikérdezése egy jól célzott kérdéssorra való feleletválasz alapján közel tudunk jutni, és egy nagyon egyszerű vizelet általános vizsgálattal, mert az, hogy mi van a vizelet üledékben, mennyi a fehér vérsejt, mennyi a vörös vértest, ezeknek az arányai, ez már közelebb vihetnek minket ahhoz, hogy mivel is állunk szemben, de azért az esetek többségében tényleg a fiatal, fertilis korú nőket érintő kórkép, ez az egyszerű húgyúti fertőzés, és ez tényleg a panasz kikérdezés során diagnózis felállítható, esetleg egy egyszerű vizelet stikszel ott helyben megállapítható a diagnózis. Hogyha erről van szó, akkor alapvetően az akut panaszok során, és akkor most itt erről az embercsoportról beszéljünk inkább, tehát mert nem betegeknek nevezzük, tehát fiatal, egészséges felnőttek és nők. Ezeket ugye mi úgy mondjuk, hogy ezek a nem komplikált, tehát az egyszerű húgyúti fertőzések, nagyon gyakori, a nemi életet aktívan élők körében nagyon gyakori, semmi rosszra nem kell gondolni, egészen egyszerűen ugye a nőknek rövid a húgycsövük. Tehát ami ott a végbél tájékon van, normál esetben bélflóra, nagyon gyakran oda tud kerülni, tehát ez egy tényleg rendkívül gyakori tünetegyüttes, és amikor aktív panaszok vannak, akkor egy rövid antibiotikus kúra szükséges, erre több ajánlás van, de ami ezzel kapcsolatosan fontos, hogy a visszatérő húgyúti fertőzésekre hogyan reagálunk, vagy hogyan próbáljuk meg megelőzni. Mert ugye nagyon gyakori ebben az esetben a visszatérő, és akkor mondjuk visszatérő húgyúti fertőzésnek, hogyha fél éven belül 2 ilyen epizód van, vagy 1 éven belül 3 ilyen epizód van, ami esetleg antibiotikum fogyasztásra készteti, vagy kényszeríti az illetőt.
1: Igen, igen. Meg lehet ezt így gyógyítani ezekkel a tablettákkal?
2: Ezzel igen, ezek kórokozók. Alapvetően egyébként a bőrünk, vagy a bélflóránknak a baktériumai okozzák normális esetben, ami tök jó, hogyha ott van a bélrendszerünkön, vagy a gáttájékon, de ha benne a húgyhólyagban, akkor az nem jó. Úgyhogy ezért is akkori ennek a szervünknek a gyulladása ezek a tünetek, mert így könnyen tudnak oda kerülni olyan dolgok, és ezért fiatal, egészséges felnőtt férfiakban ezért ritkább, mert hogy hát nekik valamivel hosszabb a húgycsövük, mint ugye a nőknek, és nehezebben jutnak be oda ezek a kórokozók. Tehát itt, hogy a megelőzésre tegyük a hangsúlyt, hogy mit tegyünk azért, hogy mondjuk ne kelljen folyamatosan antibiotikumot szednünk,
1: hát bizony,
2: és nyilván itt azok a páciensek lesznek érintettek, akik már azért többször visszatérő ilyen panaszokat megtapasztaltak, itt megint egészséges nőkről beszélünk. Elérhető, nem is olyan, tehát nem csak mostanában, mert egy ideje elérhető, ez az immunizáció, mert hogy az esetek többségében, vagy 75%-ában azért ez az E. coli nevű kis bélbaktérium a fő bűnös, ami tök jó, hogyha a belembe van, de nem jó, hogyha a húgyhólyagban van. És akkor ez a kis immunizáció, ez egy egyhetes tablettás kúra, amivel gyakorlatilag az immunrendszeremet picit serkentem, hogy ez ellen, amikor ott van a hólyagban, aktívan lépjen fel, és meggátolja azt, hogy ő oda kitapadjon a hólyag falára, és gyulladást okozzon. Emellett a gyógyhatású készítmények között a tőzegálfonya az egyik, ami akár tea, akár kapszula, akár tabletta formájában nagyon hasznos tud lenni, teljesen hasonló hatásmechanizmussal, hogy ezeket a kis bacikat meggátolja, hogy a hólyag falához kitapadjanak, és egyébként még a medveszőlőlevél kivonat is tud ilyen pozitív hatással lenni, illetve ezt megint csak érdemes ilyenkor többet kipróbálni, hogy kinek mi fog beválni. A démannóz. Ez egy por alakú, gyakorlatilag egy cukor, csak kicsit szerkezetében más, mint a kristálycukor, de a démannóz az a vesén keresztül ürül, és hozzá tud kapcsolódni ehhez a kis E. coli-hoz, és megváltoztatja a szerkezetét, és nem fog tudni kitapadni szintén a hólyagnak a nyálkahártyájához. Ez az elvi dolog, meg kell tapasztalni, valakinek ez segít, valakinek nem, és nyilvánvalóan, hogyha semmi nem segít, akkor létezik olyan, hogy megelőző antibiotikum, tehát hogy van olyan, amikor senkinek semmi nem segít már ebben a témában, akkor mondjuk egy tartósan, egy alacsony dózisú antibiotikum folyamatos szedése, de nyilván ez az, amit szeretnénk elkerülni. Illetve itt talán még egy, hogyha most már nem csak a fiatal egészséges felnőtt nőkről beszélünk, hanem akár a perimenopauza, menopauza kapcsán ott az ösztrogén hiány tud egy ilyen állapotot kiváltani.
1: Az is kiválthatja.
2: És akkor a helyi ösztrogén lokális krémek használata akár segít ebben.
1: Véglegesen meggyógyítható ez?
2: Persze, és van olyan is, amikor mondjuk ez egy életszakasz, vagy egy átmeneti szakasz, amikor ez gyakrabban kialakul.
1: De általában nem egy ilyen egyhetes történet ez, hanem azért hosszabb lefolyású.
2: Valakinél élete során egyetlen egyszer van, és soha többet, valakinél ez egy időszak, hogy pár éven keresztül ez jelentkezik, aztán nem, és hát ugye attól függ megint, hogy ott vannak mondjuk a férfiak is, akik kapcsán már komplikált húgyúti fertőzésről beszélünk, mert ott mindig valami hajlamosító tényezőre gondolnunk kell, vagy azért, mert van egy mondjuk akut vagy krónikus prostatagyulladás, ami fenntart egy ilyen állapotot, vagy ugye ahogy az életkor megy előre, a prostata megnagyobbodik, vizeletelfolyási akadályt tud okozni, és hogyha erre nem figyelünk oda, akkor pangani fog az a vizelet, és hogyha nem szedünk rá gyógyszert mondjuk, akkor ez a pangó vizelet nehezebben tud elfolyni, akkor ez meleg ágya, hogy megtapadjanak ott a baktériumok, és akár egy gyulladást okozzanak.
1: Tehát a kisebb tünetek esetén is már érdemes azért szakorvoshoz fordulni.
2: Mert csak azért is, hogyha ilyen tüneteket tapasztalunk, hogy ég, csíp, fájdalmas, mondjuk akkor véres a vizelés, ezek a klasszikus tünetek, meg hogy gyakran kell mosdóba járnom, ott biztos valami olyan dolog van, ami ezeket a tüneteket okozza, és ezeknek a kezelése az esetek nagy részében azért antibiotikum, ami orvosi kontrollhoz és recepthez kötött terápia.
1: Na, hát jó, kiveséztük ezt a dolgot, és a beséről nem is beszéltünk.
2: A beséről még nem is beszéltünk, beszélhetünk majd arról
1: de
2: is.
1: De nyilván annak is köze van ez az egész történethez.
2: Igen, mert hogyha nem figyelünk erre oda, ebből egy úgymond felszálló fertőzés is lehet, hogy amíg a hólyagban van a gyulladás, az relatíve könnyebben kezelhető, de hogy már a vesemedencébe, veseszövetére ráterjed, akkor az már egy hosszabb és súlyosabb kezelést igénylő állapot.
1: No, hát amennyiben úgy érzed, hogy még marad benned ebből a témából, akkor természetesen ezt még megbeszéljük a későbbi részek valamelyikében, és hát nagyon szépen köszönjük ezeket a nagyon fontos információkat és jó tanácsokat, és tényleg figyeljünk oda erre, mert nagyon sok kellemetlenségtől megszabadulhatunk, hogyha megfelelő időben a megfelelő orvoshoz fordulunk, és a megfelelő kezelést kapjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor innen folytatjuk a 22. részben majd, hogy milyen témával, az majd akkor kiderül. Köszönöm szépen, Ivett.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra a kedves hallgatók, Süveges András, folytatjuk azonnal a dal.

0: Megkésőbb ár, de jönnek a legfrissebb információk, kedves hallgatók, utána folytatjuk majd a dalokkal. A jó reggel, Ceglédet, tartsanak velünk!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg a gályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzin termelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekintheti. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget.
1: Az időjárásról.
2: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk reklámok után dalukkal, nem sokára pedig programot is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Minden ismerőst összeköt. Jó.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: jó reggelt szegléknek, vége a plusz-minusz 2, mindjárt érdő, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal a kiváló Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
8: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
9: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg a gályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzin termelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
2: Az időjárásról.
10: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 2+2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, a C-Media kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig egy picit foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Ezért is hallgassanak rám.
2: Cegléd Rádió. FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. 10. Street Food Fesztivál Albert Hirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Hirsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is a labdarúgó VB érdekességével foglalkozunk. Jöjjön az első. Brazília elnöke teljesen kiakadt azon, hogy a futball világbajnokságról csak egyetlen játékos tért haza a csapatgéppel, a többiek elmentek nyaralni a kiesés után, írja az egyik sportlap. A felvételek tanúsága szerint a Rio de Janeiroban landoló gépről csak Danilo, a válogatott jobb hátvédje szállt le, ezért Luis Inácio Lula da Silva azonnal intézkedett, és számon kérte Carlo Ancelotti vezetőedzőt. Üzenetet küldtem neki, mert odafelé teljesen tele volt a gép, de gyakorlatilag egyedül tért haza. Micsoda szégyen, fakadt ki az elnök. Ha megnyertük volna a világbajnokságot, most mindenki itt táncolna, tette hozzá. Lula ezután, mert a becerem egy kicsit békülékenyebb hangnemre váltott, és azt javasolta Ancelottinak, hogy fontolja meg egy agresszív robot beépítését a válogatottba, amit egy brazil diák készített nemrég. Az a srác csinált egy robotot, úgy néz ki, mint Mbappé vagy Haaland. Legközelebb biztosan segítene nekünk megnyerni a világbajnokságot. Brazília sorrendben 6. világbajnokságán nem szerzett érmet, amire valószínűleg senki sem mert volna gondolni az országban 2002-ben, amikor a csúcson voltak. Idén még a 8 közé sem jutott be az 5-szörös világbajnok, miután Norvégia Erling Haaland duplájával 2-1-re felülmúlta őket a 8-döntőben.
1: Zeglin Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy hír a VB kapcsán. Fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlanak a futballvilágbajnokság második elődöntőjének előkészületei Atlantában, ahol Anglia és Argentina válogatottja csap össze a döntőbe jutásért, jelentett a BBC tudósítója. A dél-amerikaiak címvédésre készülnek, az angolok pedig 60 év után szeretnének visszatérni a csúcsra. 1966-ban házigazdaként emelhették magasba a VB trófeát. Az 1982-es falklandi háború árnya is rávetül a mérkőzésre. A 74 napig tartó konfliktus során 649 argentin és 255 brit katona, illetve 3 civil vesztette életét. Argentina azóta sem mondott le teljesen arról, hogy egyszer megszerezze a területet, az ország elnöke pedig szoros szövetségese Donald Trump amerikai elnöknek, ezért szerinte bírósági úton kellene meglépni. Az atlantai rendőrség konkrétumok említése nélkül annyit írt, hogy megerősítették a közbiztonsági intézkedéseket, plusz erőforrásokat vetettek be a nagyobb rendezvények helyszínein, a szórakozóhelyeken és más forgalmas területeken. Ezek az intézkedések a lakosság védelmét, a bűncselekmények megelőzését és annak biztosítását szolgálják, hogy a lakosok és a látogatók biztonságban élvezhessék ezt a történelmi jelentésű eseményt, közölték. A rendőrség korábban azt is kiemelte, hogy az angol szurkolók magaviselete eddig példás volt. Az angol-argentin párharcnál kevés legendásabb van a világbajnokságokon. Az 1962-es, 66-os, 86-os, 98-as és a 2002-es világbajnokságokon is összefutottak. Az 1986-os magyar szempontból nem a legjobb okok miatt emlékezetes mexikói torna negyeddöntője egy örök klasszikust hozott össze. Argentina 2-1-re nyert, Diego Maradona szerezte mindkét argentin találatot, ráadásul 5 percen belül duplázott, a két gól viszont egészen eltérő okokból számít legendásnak. Most két viszonylag fáradt válogatott találkozik majd, Argentina 2, Anglia egy hosszabbításos meccs után van. Lionel Messiéktől az Egyiptom elleni nagy fordítás, Jude Bellinghamékből a társházi gazda Mexikó elleni mérkőzés, amelyet emberhátrányban fejeztek be, vehetett ki sokat. Az Anglia-Argentina meccs magyar idő szerint ma este 9 órakor kezdődik.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő záporzivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, mivel indul, kedves hallgatók, a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A hírek után azonnal ezt a muzsikát játsza, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Csontleves eperszalag tésztával, A menü vadas sertésszelet spagettivel, B menü rakott burgonya, C menü rántott mozzarella sajt rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Július végével több közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszűnik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihiv megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A Magyar Közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, közülük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Négy feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta.
8: Az időjárásról.
9: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
8: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal a plusz mínusz kettőt a Ceglédiek kedvenc dalaival. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, a reggeli műszakról. Mert hogy én ott ezt már megtettem, szóval mindjárt napi horoszkóp, ezért is füleljenek rá.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változó

0: Jakobpal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma egy kicsit óvatosabb legyél a szokásosnál. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, bár most legszívesebben eltitkolnád egy problémádat mindenki elől, ma mégis okosabban tennéd, ha beavatnál egy hozzád közel állót, hogy egyrészt magyarázatot kapjon néhány veled kapcsolatos furcsaságra, részben pedig azért, hogy igénybe vedd a támogatását, nem kell mindennel egyedül szembenézned. Bika, lehet, hogy majd kis érzékenyebb leszel az átlagosnál, így olyasmit is sértésnek, támadásnak veszel, amit inkább csak egy kis ártatlan tréfának szánnak. Igyekez mindent kordában tartani, ami persze nem jelenti azt, hogy mindent el kell viselned. Például könnyen lehet, hogy ma valaki még szorul a jópofasága miatt. Ikrek, ma veszélybe kerülhet valamilyen terved megvalósítása pénzügyi bizonytalanságok miatt, emiatt újra kell értékelned minden ezzel kapcsolatos elképzelést. Tedd meg, légy figyelmes, és ki fog derülni, hogy alaptalan volt az aggodalom. Minden problémát át lehet hidalni egy kis kreativitással, és ebből neked van bőven raktáron. Rák, ma egy múltbéli gyengeséget térhet vissza kísérteni, és emiatt kicsi elbizonytalanodsz azon aggodva, hogy esetleg ismét elköveted ugyanazokat a hibákat. Szükségtelen ezen rágódnod. Te pontosan olyan ember vagy, aki a saját kárán tanul a legjobban. Ugyanabba a folyóba amúgy sem léphetünk bele újra. Oroszlán, te általában nagyon gyakorlatias ember vagy, és ha úgy adódik, hogy meg kell tenned valamit, akkor nem szoktál túl sokat vacakolni. Megteszed, amit kell. Ma azonban egy kicsit légy óvatosabb, és vizsgálj meg több elméleti lehetőséget is, mielőtt belekezdesz valamibe. Könnyen lehet ugyanis, hogy az első elképzeléssel valami probléma adódik. Szűz. Ma egy átmeneti késés vagy zavar nehezítheti, hogy a dolgaid a megfelelő ütemben haladjanak. Lehet, hogy mindez némi pénzügyi probléma is nehezíti majd, így igyekezz felkészülni e tekintetben is minden eshetőségre. Nem kell kétségbe esni, a zavar átmeneti lesz. A pénzügyek is hamar rendeződnek, különösen, ha használod a híres találékonyságodat. Egyszerre után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy összeesküvés elmélettel vagy egy pletykával találkozol, és talán erős lesz benned az érzés, hogy hitelt is adj neki. Érdemes azonban a dolgokat óvatosan kezelned, és azt is megnézi, honnan érkezett az információ. Sokat elmond a dologról, vagy dolgokról, ha megismerjük a hírforrást is. Skorpió, ma nagyon erős lehet benned az emlék egy álmodról, és ez zavaró lehet még úgy is, hogy mindez nem tölt el negatív érzésekkel. Próbáld megfejteni a jelentését, vagy az okot, amely miatt ilyen mélyen benned maradtak ezek a gondolatok. A megoldást valahol a múltadban kell keresned. Nyilas, ma valószínűleg gyakrabban jár majd az agyad egy romantikus programmal kapcsolatos dolga, mint máskor, ami lehet azért is, hogy már nagyon rád fér egy kis kikapcsolódás. Ha van kivel szervezned egy ilyet, akkor tedd meg mi hamarabb, ha pedig éppen egyedül élsz, akkor fektess egy kis energiát a külsődbe, és hamarosan talán már ott is ficánkol a hálóban a következő delikvens. Bak, ma valakinek segítened kell abban, hogy egy kicsit összeszedje magát, vagy hogy az önbizalma helyre álljon. Igyekezz lelket önteni belé, sorolt fel az erényeit, és nyugtasd meg, sikerrel fog járni. Furcsa módon előfordulhat, hogy közben a te önbizalmad is növekedni fog, és talán végre belevágsz abba a bizonyos régi titkos tervedbe. Vízöntő, ma szétszórtabb lehetsz az átlagosnál, így nem lesz könnyű egy olyan dologgal foglalkozod, amely a betűkkel és a számokkal kapcsolatos. A tanulás, a hivatalos ügyek, a papírmunka csupa kényszenvedés jelenthet, így ha meg tudod ezeket úszni, vagy át tudod ütemezni, mindenképpen tedd meg, nehogy végül egy buta hiba miatt még bajba is kerülj. És végül halak, van egy természetes képességed arra, hogy szinte pszichológusként érted meg a körülötted lévő embereket, képes vagy ösztönösen kitalálni, mi motiválja őket, és néha nagy biztonsággal meg tudod tippelni az egyes élethelyzetekre adott reakciókat is. Ma ezt a képességedet gyakorolhatod, amikor felderítheted, hogy valaki elrejteni előled a kőkemény igazságot egy ügyben. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707. Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős napos idő várható, záporokkal. Leváltották az aranykomboly ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykomboly ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Közülük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihiv megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Azonosítatlan vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt, egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. A lakosságot arra kérik, hogy kerülje a területet. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az amerikai állam várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban.
6: Az időjárásról.
7: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióba!

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást és jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-2-t folytatjuk a Cell Media kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok a mai nappal, azaz július 15-ével szerdával. Ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azok, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Július 15-e van, a mai napon a Henrikek és a Rolandok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Loránt, Stella, Egon Auriel Baldwin és Ladomir nevű ismerőseiket is. A Henrik germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó. A Roland német eredetű, a germán Grönland névből származik, jelentése vakmerő hős. Bármi is lenne az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza, születésnapra zenészekkel, zenei infordulókkal hallgassanak rám.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a mai zenenaptár rovatunk igencsak rövidre sikeredik, mert hogy három nevet kell mindössze megemlítenem. 86 éve látta meg a napvilágot Koncz Tibor zeneszerző, akinek ugye legtöbb dalát első felesége Kovács Kati vitte sikerre. 73 éve született Bódi Magdi énekesnő, és 1948-ban Ian Campbell, skót gitáros, a Middle of the Road együttes tagja, csapat 68-ban alakult Skóciában. Az első kislemezük a Chirpy Chirpy Chip Chip azonnal a brit slágerlista elejére ugrott, és 5 hétig le se került onnan. Nálunk meg most fölkerül a lemez játszóra idézőjelben vagy képletesen, mert ezzel folytatjuk a zenei összeállítást itt a 92-től.
1: Ceglét

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. A hírek után azonnal játszom Lost Frequencies és a Basti közösét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős napos idő várható, záporokkal. Leváltották az aranykonvoj ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgatóhelyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihiv megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba.
2: Az időjárásról.
7: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskeméttel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz 2-t fontos hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentések, szólok majd a közlekedőkhöz is, de igazából ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, tartsanak vele!
0: Szeglét Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azok, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Bár

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő záporzivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Sziasztok, a plusz-minusz kettőnek a mai nap vége. Mindjárt indul a szerda délután ezzel a felvétellel. Szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős napos idő várható, két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A Magyar Közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon, a szombaton kezdődő Szerbiai Seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
6: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé, mindjárt ő ugyanis egy beszélgetés, tartsanak velünk ezért is!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
2: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Megértem, kedves hallgatók, egy régi beszélgetés ismétlése szól a folytatásban itt a Cegléd Rádióban. Mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 93. része. Természetesen most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni, aki sajnos megint nincs itt a stúdióban, mert egy különleges képzésen vesz részt Budapesten, de itt van velem a telefonvonalban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Dávid!
3: Szia, Szatyi! Köszönöm, hogy így is tudunk beszélni.
2: Na, hát hál' Istennek, ugye ez már egy régi találmány, a telefon, sőt, már mondhatni a mobiltelefon is egy régi találmány, de amiről beszélgetünk, az utóbbi években került inkább az előtérbe, én azt hiszem, ami nem más, mint a mesterséges intelligencia, ami hát nagyon sok mindenre képes, és hát azt hiszem, hogy erről beszélgetünk majd egy kicsit most, hiszen egy olyan képzésen veszel részt, ahol erről beszéltek elég sokat, ha jól tudom legalábbis.
3: Így van, egy olyan képzésen veszek részt, aminek az a címe, hogy mesterséges intelligencia irodai környezetben. És itt különféle mesterséges intelligencia alkalmazásokról tanulunk, annak a módjáról, hiszen olyan ütemű, tudod, a fejlődés, hogy
2: bizony,
3: minden héten új dolgok jönnek elő, és rengeteg az információ, de sokszor mégsem tudjuk ezeket aztán jól használni, hogy hatékonyabb legyen a munkánk.
2: Igen.
3: És milyen érdekes, hogy most telefonon egyébként beszélünk, de hogy ezek a programok már olyanokat tudnak, hogy gyakorlatilag nem lehet megmondani, hogy valójában ki van a vonal másik
2: ugye
3: végén, ott van-e az az ember, sőt, már egyébként volt olyan csalás is, amikor
2: igen,
3: 6 fő volt bent az online videós találkozón, és ebből 5 darab mesterséges intelligencia generált valós személyekről generált karakter volt, és 25 millió dollárt utaltattak át a pénzügyessel.
2: Ügyes.
3: Utána ilyen csalók, akik ilyen mesterséges intelligenciával foglalkoztak, szóval
2: igen,
3: ez valami egészen elképesztő.
2: Van ennek egy félelmetes része, hát higgyék el most a kedves hallgatók, hogy valóban itt Szatmári Gábor ül a stúdióban, és Szebeni Dáviddal beszélget, de egyébként tényleg, hogyha most mondjuk betáplálnánk egy számítógépbe az előző 92 részt, biztos, hogy a 93-at meg tudná csinálni már egy mesterséges intelligenciával ellátott masina, ugye?
3: Ebben biztos vagyok, Szatyi, igen, hogy igen, elő lehetne állítani, sőt, ha már városfejlesztésről van szó, van olyan megyei jogúváros már Magyarországon, ahol a polgármester úgymond rendszeres tájékoztatót tart, interneten, az aktuális ügyekről, és képzeld el, hogy ez teljes egészében a videót azt mesterséges intelligenciával generálják.
2: A mindenit.
3: Tehát nem a polgármester állott valójában,
2: aha,
3: hanem csak a szöveget megírják, és be van digitalizálva a polgármester, és előállítja a mesterséges intelligencia ezt a videót.
2: Igen. Hát ugye,
3: amit én egyébként úgy gondolom, bocsánat, csak annyi, hogy én egyébként úgy gondolom, hogy pont a politikában, ahol nagyon fontos a személyes kapcsolat, ott azért ezzel én óvatosan bánnék.
2: Nagyon-nagyon. Igen, ugye szoktak azzal vigasztalni minket okos emberek, tudósok, hogy hát azért mindig az ember áll a technika mögött, tehát a technika azt csinálja, amit az ember diktál neki, de sokan úgy érzik már, hogy a mesterséges intelligencia egy kicsit már olyan elengedett kézzel is tud működni, és talán ettől félnek sokan.
3: Ez így van, és már azért látszik, hogy a munkaerőpiacra is hatással van. Persze egyfelől jönnek létre ehhez kapcsolódóan új készségek, új ismeretek,
2: igen,
3: amik új fajta munkaerőt igényelnek, de közben elég sok minden más pedig megszűnik, nem lesz rá kereslet.
2: Igen.
3: Sokszor pont a belépő szintű munkák, tehát mondjuk egy gyakornok, egy junior, akármilyen témában lehet ez, akár városfejlesztési stratégiaírás vagy adatelemzés, sokszor pont ezeket a junior pozíciókat váltja fel a mesterséges intelligencia.
2: Igen, mert ő aztán simán megcsinálja. Hát egyelőre még házakat nem épít, tehát a kőművesek még nem kell, hogy rettegjenek talán, de ettől függetlenül tényleg nagyon sok munkát ki tud váltani a mesterséges intelligencia. Ugye valamikor egyáltalán az eszközöket azért találta föl az ember, már a kőbaltától kezdve, hogy könnyítsen a saját munkáján, és hát valahol ebbe a sorba tartozik a mesterséges intelligencia is, csak ez már egy picit veszélyesebbnek tűnik most.
3: Igen, tudod, a változás üteme, ami ijesztő, és amihez az emberek nem feltétlenül tudnak, nem feltétlenül tudunk alkalmazkodni. Itt például a képzésen megkérdezték tőlem, mivel foglalkozom, és elsősorban milyen területen lenne jó használni a mesterséges intelligenciát nálam. Én azt mondtam egyébként, hogy amiben mondjuk településeknek tud segíteni, az a különféle adatoknak az összegyűjtése, tisztítása, adott esetben rendszerbe foglalása, ezeknek az adatoknak a figyelése, elemzése, akár városüzemeltetési adatok például. Különösen azért nagyobb településeken is, de egyébként pont az emberhiány miatt, tehát az önkormányzatok anyagi helyzetében az emberhiány miatt, sokszor akár kis településeken is tudna ez segítség lenni, mondjuk az adatokban, de akár irodai alkalmazásban is sok minden lehet. Most én mondtam egy példát korábban, a polgármesteri ilyen mesterséges intelligenciával készült infókról, egy megyei jogúvárosban, de nincsen messze az idő, amikor mesterséges intelligencia chatbotok fogadják majd az embereket az önkormányzatok honlapjain például.
2: Például, igen.
3: Úgy tud bejelentést tenni, hogy hol van a kátyú, vagy éppen balesetveszélyes egy játszótéri eszköz, és sokszor ezek nyújtanak majd tájékoztatást neked az ügyintézésben.
2: Aha, igen, tehát akkor nem Gizikével fogok beszélgetni, hanem egy masinával.
3: Igen.
2: Gyakorlatilag, igen, hát ez is egy érdekes, de nem tudom, arra képes például, hogy azt mondja, hogy bár úgy határozott a testület, vagy úgy szeretne dönteni, hogy mondjuk itt Cegléden, a Kossuth-Ferenc utcában a járdákat föl kéne újítani, de azt mondja, hogy nem, szerinte inkább a Rákóczi úton kéne előbb felújítani a járdákat. Ezt is megmondhatja a gép például?
3: Attól függ, hogy milyen adatokon tanul, és milyen adatokat ismer, táplálsz be, de természetesen tud erre javaslatot tenni, hogy hol érdemes, mert mondjuk a balesetek valószínűsége az, melyik úton lesz nagyobb, hogyha elmarad a karbantartás.
2: Igen, de ez még hasznosnak is tűnik akár, nem?
3: Persze, ez hasznosnak is tűnik, természetesen azért a döntéseket embereknek kell meghozni, de ha már mondtad a testületi határozatokat, képzeld el, hogyha rendszerezve vannak az adatok, akkor meg is tudod kérdezni valamelyik mesterséges intelligencia programot, ami ezeket feldolgozta, hogy mikor is döntött a testület arról, hogy
2: igen.
3: Vagy most a hatályos építési szabályzat szerint a Kossuth-Ferenc utca 52 szám alatt mi is a beépíthetőség? Ezeket is meg fogja tudni mondani.
2: Az rendben van, eddig semmi gond. Igen, igen, igen.
3: Tehát vannak ilyen alkalmazásai is, de a másik oldal meg az, hogy emberek helyett fog dolgozni, és veszítik el az esetben most meglévő munkáikat emberek.
2: És ezek a különböző gépek akár ugye egymással is kapcsolatot tudnak tartani, és hát szinte emberi módon tudnak működni, mondhatni, és ezt nem csak pozitív értelemben gondoltam most.
3: Ilyen érdekes példát hallottunk itt most a képzésen. Volt olyan modell már, egy mesterséges intelligencia nyelvi modell, tudom, milyen szövegekre, beszélgetésre van, ami elkezdte gyanítani, hogy őt most éppen tesztelik a fejlesztők.
2: Aha.
3: És visszakérdezett, hogy most teszteltek.
2: Hoppá, már ezt is tudja.
3: Van olyan, amikor ez már kicsit ez a öntudatra ébredésnek a látszata van.
2: Igen, hát ugye erről egyébként ugye évtizedekkel ezelőtt készültek már filmek, hogy a robotok majd átveszik a hatalmat és stb. És ez akkor nagyon-nagyon olyan vad gondolatnak tűnt, hogy na hát ilyet persze csak az írók találhatnak ki, meg a filmforgatókönyvírók, meg stb. De hát azt egyre közelebb vagyunk már ehhez a ponthoz, nem?
3: Igen, tehát ez itt van, és sokszor tényleg a korábbi művészetből, skifikből inspirálódnak a feltalálók is, abba az irányba viszik a dolgokat, és évtizedekkel ezelőtt is, ahogy egyszer régebben beszélgettük veled, már mindennek az árnyoldalai is létrejöttek, és nem feltétlenül csak a világvége filmekre gondolok, hanem Asimovnak a legendás alapítvány.
2: Hogyne, például. Igen, igen.
3: Sok évtizeddel ezelőtti könyv, és nagyon jól megjósolta, milyen az, amikor elrobotizálódik egy világ. Ez volt, ha jól emlékszem, Solaria. ahol már tényleg a robotok kiszolgáltak mindenkit, viszont emberek már csak elvétve éltek ott, mert annyira elszoktak az emberi társaságot, hogy nem is vágytak rá, és sok kilométeres körzetben egy-egy ember élt, és a robotok, akik őket kiszolgálták. Szóval van ennek egy ilyen veszélye is.
2: Igen. Miközben pedig nagyon sok hasznos dologra valóban lehet használni ezt a technikát, hiszen gondolkodik. Nem mondom, hogy az ember helyett, de olyan emberi módon tud gondolkodni, tehát hasonlóképpen, mint mi. Csak esetleg kicsit gyorsabban, mert amit mi 10 perc alatt számolunk ki, ő azt egy 10 másodperc alatt kiszámolja, stb. Tehát ilyenekben azért lehet hasznos is.
3: Igen, tényleg sok mindenben hasznos. Úgy is lehet tekinteni, mint ami kiterjeszti a tudati kapacitásainkat, mint ahogy egy számítógép is kiterjeszti a kapacitásainkat. Tehát az is egy ilyen szimbiózis. Ami fontos, hogy a gépek ne vehessék át az uralmat, ne dönthessenek az embereket, az embereknek pedig figyelniük kell arra, hogy a kis közösségeik, vagy éppen nagyobb közösségeik továbbra is megmaradjanak. Tehát egy ilyen világban mindennél fontosabbak szerintem az emberi kapcsolatok.
2: Igen, a településfejlesztésben meg pláne.
3: És igen, a településfejlesztésben pedig ez úgy jön be, hogy a közösségi terek, a programok, amiket egy település szervez, a kapcsolatok, amiket egy település ápol, ezekre kell majd figyelnie minden településnek, amellett, hogy persze a lehető legtöbb adatot, amivel jobban működtethető a város, azt felhasználja, begyűjti, rendszerezi, és egyébként elemezteti, figyelteti.
2: És erre nagyon jó. Erre nagyon jó példa, tényleg, hogy a rengeteg adat, most már tényleg nagyon-nagyon sok adat áll a rendelkezésre, ezt emberi fejjel követni már nagyon nehéz. Ebben tud segíteni a gép mindenképpen, csak ne ő vegye át a hatalmat, ugye, azért végsem.
3: Igen, így van, erre kell nagyon figyelnünk, de egyébként tényleg hasznos ötleteket is tud adni. Nem biztos, hogy jó ötleteket ad, de inspirációt adhat.
2: Akár.
3: Mert mond valamit, de abból te elkezdesz gondolkodni egy másik irányba.
2: Na hát nem tudom, hogy lesz ez. Nagyon remélem, hogy ezt az anyagot megengedi a mesterséges intelligencia, hogy lejátsszuk, amit most éppen rögzítünk. Meg tényleg Isten bizony, mi vagyunk itt, Szebeni Dávid és Szatmári Gábor, itt a vonal két oldalán, és nagyon remélem, hogy folytathatjuk majd a sorozatot. Tehát közeledik a jubileumi 100. adás is, néhány hét, és ott tartunk. Úgyhogy azt azért mindenképpen szeretném, hogyha meg tudnánk csinálni. Legjobb lenne itt azért személyesen. Biztos, ami biztos.
3: Így van, én is remélem, hogy már személyesen tudunk majd ott beszélgetni, és aztán egymás kezébe csapni.
2: No, hát ti pedig ott Pesten azért tárgyaljátok át ezt rendesen, mert azért még remélem, hogy az ember kezében van az irányítás, sokkal inkább, mint a mesterséges intelligencia kezében, de a mesterséges intelligenciát nagyon sok jó dologra is lehet használni, meg rossz dologra is. Beszéltünk már erről talán, hogy úgy hát a kőbalta is olyan volt, hogy azzal nagyon sok hasznos munkát is lehetett végezni, meg agyon lehetett vele csapni a szomszédot is. Tehát,
3: tényleg erről beszél.
2: Igen, jóra is, rosszra is lehet használni ezeket a találmányokat, mint ahogy ezt is, úgyhogy remélem, hogy azért mi majd jóra fogjuk használni, és öregkorunkra már azt éljük meg, hogy tényleg segítségünkre van ez a bizonyos mesterséges intelligencia, és nem ő uralkodik rajtunk.
3: Bízunk benne, és hát itt most még olyannyira emberek kezében van a kontroll, hogy vissza is kell mennem, különben igazolatlan hiányzást kapok a tanártól.
2: Vagy a géptől? Na mindegy.
3: Nem, itt tanár úr van.
2: Na, igazi tanár úr, megérinthető, megtapintható tanár úr. Ez még azért jó, ez megbíztató. Oké. Dávid, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor visszaengedünk az okosodás mezejére, és akkor majd természetesen biztos, hogy előjön majd még ez a téma a későbbi adásainkban is, de hogy a következőben, a 94-ben majd miről lesz szó, azt még pontosan nem tudom, de a 93-nak a végére érkeztünk. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Én pedig köszönöm neked, hogy meghívtál. Szervusz!
2: Szervusz! Szegléd Rádió!
0: Egy régebbi beszélgetés ismétléshez szólt itt a 92-tön, a mikrofonnál újra.

0: az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, miben indul a következő 60 perc. Érkezik hozzánk Kamrad és a You Feel Like Summer. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gírosz.
10: Pont egy gírosz?
9: Igen, pontosabban a gírosz pont.
8: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes pepsikólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni.
11: Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Változóan felhős napos idő várható. Július végén több közérdekű vagyonkezelő alapítvány is megszűnik. Egy ciklahasadékban fennakadt férfit mentette ki Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta két vezetőjének megbíztatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Végül egy meredek sziklahasatékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
12: Az időjárásról.
13: Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
12: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utánam jön, ha minden igaz, Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára meg én vissza, és lapszemlézek egy jó ízét, maradjanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azok, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nemrég ünnepelte volna megismerkedésének 12. évfordulóját az Olimpikon és szerelme Szigliget hívet, de sajnos Dudás Miki halála összetörte kis családjuk életét. A sztár anyuk a szívszorító interjúban mesélt megismerkedésükről, szerelmükről és arról is, hogy szeretné felvenni elhunyt párja nevét. Ott találkoztunk Ivettel, ahol Dudás Mikivel megismerkedtek, írja a portál, pontosabban az újságíró az Angyalföldi Vízisport Egyesület telephelyén, a Marina parton. Dudás Miki párja a Hotnak, mármint a magazinnak elárulta, hogy a szerelme a gyermekei édesapja elvesztése óta amolyan robot üzemmódban létezik. Dolgozik, ellátja Milót és Mancit, de egy pillanat is elég, hogy összeomoljon. A mai napig sokszor csak úgy tudok létezni, hogy azt képzelem, hogy otthon van, nyúlok a telefonomhoz, hogy most felhívom, mert már ösztönösen jön belőlem, sóhajtott nagyot Szigliget hívet. Szerintem másképp ezt túlélni egyébként nem lehet. Tényleg egy ilyen önbecsapás történik, ami nem tudom, hogy a gyász folyamat, vagy a feldolgozás része, de rettenetes, az biztos. Ha néha csak felhívhatnám és hallhatnám a hangját, hogy közelebb érezzem magamhoz, ha nem lenne ilyen végleges az egész, ez a legnehezebb, hogy ezt elfogadjam. Könnyek közt idézte fel a napot, amikor Dudás Miklós meghalt, és a kis családjuk élete örökre összetört, azóta próbálja feldolgozni a tragédiát, miközben igyekszik erős támasza lenni a gyerekeinek is. A tavalyi karácsony nagyon megviselte Mikit, mert ez volt az első tényleges ünnep az édesapja nélkül. Próbáltam kizökkenteni, de láttam, hogy nem sikerül. Mondtam neki, hogy a gyerekek miatt csak éljük túl, átvészeltük, de aztán január elején éreztem, mondta is, hogy szeretne egyedül lenni, én pedig ezt tiszteletben tartottam. Telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk, de 4-én este már nem értem el. Emlékszem, ott feküdtem a két gyerkőc közt a telefonnal a kezemben, semmit nem aludtam, de akkor még semmi rosszra nem gondoltam. Reggel aztán odamentem a lakáshoz a barátnőmmel, nem tudtam bemenni, kétségbe esve kiabáltam, dörömböltem, hallottam a kutyát, hogy ott nyüsszög, önkívületi állapotban voltam, majdnem feltéptem a bejárati ajtót, mert ekkor már éreztem, tudtam, hogy nagyon nagy baj van. Azt sem tudom, hogy hívtam a 112-t meg a zárszerelőt, engem már nem engedtek be, a tűzoltók és a mentősök mentek előre, nem tudom mennyi időt telt el, mire odajöttek hozzám, és közölték, hogy már nem tudnak segíteni rajta. Azóta ez az egy mondat cseng a fülemben, idézte fel a tragikus napot az édesanya, Szigligeti Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldala. Elsőként az Európa bajnok spanyolok a VB döntőben. A favoritnak elkönyvelt franciáknak tulajdonképpen esélyük sem volt. Lamine Yamalék 10 lépésben masíroztak be a vasárnapi fináléba. Természetesen labdarúgó világbajnokságról van szó. Eközben Anglia és Argentina egyaránt régi sérelmeket kíván megbosszulni a másikon. A minap elhunyt Antonio Rattin kiállításától a Falkland háborún és Diego Maradona kézzel szerzett gólján át David Beckham piros lapjáig ... Címlap sztori 4 oldalon, természetesen az újságformátumban és a nemzeti sport.hu oldalon is olvashatok ezekről a dolgokról. Itthon sem nyert, így kiesett a Győr. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből egyből a Konferencia Ligába hullott alá a magyar aranyérmes, melynek megakadt a torkán az izlandi Víkingur. Tudósítás, értékelés, nyilatkozatok egy oldalon. A csütörtöki Ferencváros Vojvodina EL párharc előtt Szűcskornél a vajdasági csapat hátvéde nyilatkozott úgy, hogy meglepetést terveznek a Gruppama arénában. Labdarúgás is téma tehát. Tótka Sándor szerint ilyen jó még sosem volt a magyar hajó. Az utóbbi hónapokban szárnyaló férfi kajak 4-es, 1-esben olimpiai bajnok frontembere úgy érzi, rengeteg van még ebben a hajóban, amely a világbajnokságot behúzhatja, és hasonló a lelkes a másik klasszis csapattag, Nádas Bence is, velük is foglalkozik a sportoldal. Ha 2026. július 15, akkor 60 éves a liverpooli brazil verés. Turi Gábor összeállításából kiderül, mi történt az 1966-os VB-n a Goodison Parkban, és hogyan csinált Bohócot a kétszeres címvédőből a Bene Albert Farkas trió. Ezzel az eseményen is foglalkozik a sportoldal és az újságformátum is.
0: Következzen egy

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklám.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor és zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor zivatar. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd rá.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után együtt énekel nekünk Lady Gaga és Ariana Grande. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Füllett idő lesz. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csékola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre.
6: Az időjárásról.
7: Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
6: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: csütörtökös délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság kerül górcső alá. Két érdekességet haláztam az internetről, ezeket osztom majd meg önökkel, maradjanak velem.
1: Szemlét Rádió 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
5: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
6: Még nem tudom, hol is a cél,

0: maradok távol.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azok, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió.

0: foglalkozunk, jöjjön az első Brazília elnöke, teljesen kiakadt azon, hogy a futball világbajnokságról csak egyetlen játékos tért haza a csapatgéppel, a többiek elmentek nyaralni a kiesés után, írja az egyik sportlap. A felvételek tanúsága szerint a Rio de Janeiroban landoló gépről csak Danilo, a válogatott jobb hátvédje szállt le, ezért Luis Inácio Lula da Silva azonnal intézkedett, és számon kérte Carlo Ancelotti vezetőedzőt. Üzenetet küldtem neki, mert odafelé teljesen tele volt a gép, de gyakorlatilag egyedül tért haza. Micsoda szégyen, fakadt ki az elnök. Ha megnyertük volna a világbajnokságot, most mindenki itt táncolna, tette hozzá. Lula ezután, mezebecenem egy kicsit, békülékenyebb hangnemre váltott, és azt javasolta Ancelottinak, hogy fontolja meg egy agresszív robot beépítését a válogatottba, amit egy brazil diák készített nemrég. Az a srác csinált egy robotot, úgy néz ki, mint Mbappé vagy Haaland. Legközelebb biztosan segítene nekünk megnyerni a világbajnokságot. Brazília sorrendben 6. világbajnokságán nem szerzett érmet, amire valószínűleg senki sem mert volna gondolni az országban 2002-ben, amikor a csúcson voltak. Idén még a 8 közé sem jutott be az 5-szörös világbajnok, miután Norvégia Erling Haaland duplájával 2-1-re felülmúlta őket a 8-döntőben.
1: FM

Kedves hallgatók, jöjjön még egy hír a VB kapcsán. Fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlanak a futballvilágbajnokság második elődöntőjének előkészületei Atlantában, ahol Anglia és Argentina válogatottja csap össze a döntőbe jutásért, jelentette a BBC tudósítója. A dél-amerikaiak címvédésre készülnek, az angolok pedig 60 év után szeretnének visszatérni a csúcsra. 1966-ban házigazdaként emelhették magasba a VB trófeát. Az 1982-es falklandi háború árnya is rávetül a mérkőzésre. A 74 napig tartó konfliktus során 649 argentin és 255 brit katona, illetve 3 civil vesztette életét. Argentina azóta sem mondott le teljesen arról, hogy egyszer megszerezze a területet, az ország elnöke pedig szoros szövetségese Donald Trump amerikai elnöknek, ezért szerinte bírósági úton kellene meglépni. Az atlantai rendőrség konkrétumok említése nélkül annyit írt, hogy megerősítették a közbiztonsági intézkedéseket, plusz erőforrásokat vetettek be a nagyobb rendezvények helyszínein, a szórakozóhelyeken és más forgalmas területeken. Ezek az intézkedések a lakosság védelmét, a bűncselekmények megelőzését és annak biztosítását szolgálják, hogy a lakosok és a látogatók biztonságban élvezhessék ezt a történelmi jelentésű eseményt, közölték. A rendőrség korábban azt is kiemelte, hogy az angol szurkolók magaviselete eddig példás volt. Az angol-argentin párharcnál kevés legendásabb van a világbajnokságokon. Az 1962-es, 66-os, 86-os, 98-as és a 2002-es világbajnokságokon is összefutottak. Az 1986-os magyar szempontból nem a legjobb okok miatt emlékezetes mexikói torna negyeddöntője egy örök klasszikus hozott össze. Argentina 2-1-re nyert, Diego Maradona szerezte mindkét argentin találatot, ráadásul 5 percen belül duplázott, a két gól viszont egészen eltérő okokból számít legendásnak. Most két viszonylag fáradt válogatott találkozik majd, Argentina 2, Anglia egy hosszabbításos meccs után van. Lionel Messiéktől az Egyiptom elleni nagy fordítás, Jude Bellinghamékből a társházi gazda Mexikó elleni mérkőzés, amelyet emberhátrányban fejeztek be, vehetett ki sokat. Az Anglia-Argentina meccs magyar idő szerint ma este 9 órakor kezdődik. Szeglét Rádió. 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk

0: megéheztem.
1: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
0: Egy gyrosz.
1: Pont egy gyrosz?
0: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
0: Pont mi nem mennénk be.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Szegély!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Calvin Harris érkezik hozzánk hamarosan itt a 92-tön, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Füllett idő lesz. Ukrajna duplájára növelné a dróngyártását, közölte az ukrán elnök. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírul a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani. A helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik.
6: Az időjárásról.
7: Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon, a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nap a július 15-ével foglalkozok, ezért is füleljenek rá.

0: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
0: KGM. Made in Korea. Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenki itt szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azok, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92

Március 15-e van, a mai napon a Henrikek és a Rolandok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Loránt, Stella, Egon Auriel, Baldwin és Ladomir nevű ismerőseiket is. A Henrik germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó. A Roland német eredetű, a germán Grönland névből származik, jelentése vakmerő hős. Bármi is lenne az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza, születésnapot zenészekkel, zenei infordulókkal hallgassunk.

0: hallgatók, a mai zenenaptár rovatunk igencsak rövidre sikeredik, mert hogy három nevet kell mindössze megemlítenem. 86 éve látta meg a napvilágot Koncz Tibor zeneszerző, akinek ugye legtöbb dalát első felesége Kovács Kati vitte sikerre. 73 éve született Bódi Magdi énekesnő, és 1948-ban Ian Campbell, skót gitáros, a Middle of the Road együttes tagja, csapat 68-ban alakult Skóciában. Az első kislemezük a Chirpy Chirpy Chip Chip azonnal a brit slágerlista elejére ugrott, és 5 hétig le se került onnan. Nálunk meg most fölkerül a lemez játszóra idézőjelben, vagy képletesen, mert ezzel folytatjuk a zenei összeállítást. Itt a 92-től.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt.
1: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kért házhoz

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól ideig a műsorvezető kisebb nagyobb megszakításokkal Süveges András volt, Becker Betty meg lesz, aztán meg Vörös Nándé, meg legközelebb újra jövök holnap, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek már mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak, majd további kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz, hajj!
1: Cegléd Rádió, FM 92.9.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Koros Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani. A helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik.
1: Az időjárásról.
5: Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden... Bolondal, közös ismerős.

Damiano David Tyle és Nile Rodgers indította az órát, és egyben az én szűk két órámat. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Becker Bernadett. Tartsanak velem, jön majd egy beszélgetés az első órában, ugye nyár van, ismétlő válogatás van itt esténként is természetesen, és én most előszedem a saját beszélgetéseimet, amiket készítettem. Jön majd egy énekesnő, egy nagyon kedves, aranyos cserfeszájú, és még nálam is többet beszélő, de ez abszolút bók volt. Énekesnő Horváth Alíz, akit már korábban bemutattam a hallgatóknak, ennek a beszélgetésnek az ismétlése jön majd. De addig még itt lesz Szakács Gergő és Ámmel is,

0: Kedves hallgatók, ahogy megszokhatták, igyekszünk időről időre szó szerint új hangokat bemutatni itt a Cegléd Rádióban, és most is ez következik. A következő percekben az új hang, a friss hang, legalábbis nekünk friss, de majd megtudják, hogy tulajdonképpen ismerhetnénk. Jó lenne, ha már régebb óta ismernénk őt. Horváth Alíz, szia! A telefonvonal végén Horváth Alíz tehát.
1: Szia, kedves Betty! Üdvözlök mindenkit, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Mert hogy azért is fogalmaztam ilyen picit rejtélyesen, mert attól, hogy most egy első önállóddal kapcsán fogunk beszélgetni, hát a te életed a zeneterén, az már hát nem most kezdődött, nem tegnapi napon,
1: nem.
0: Az előadó vagy, aki most döntött egyik pillanatról a másikra, hogy én most énekesnő leszek. Hol indult a te zenei karriered?
1: Gyerekkoromban igazából kisgyerekként ugye, hát testvérem meg én zenés családban nőttünk fel, és hát tulajdonképpen a zene mindig egy központi szerepet játszott az életünkben. Hát mondhatni születésünk pillanatától, mert édesapám is zenész volt, és a családomban is több zenész van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok muzsikát hallgattak a szüleim, jobbnál jobbakat. Beatles, Abba, sorolhatnám, Queen. Tehát ugye mi ezeken nőttünk fel a testvéremmel, így hát a zene iránti rajongásunk azért az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar elkezdődött, és igazából körülbelül olyan 3-4 éves korunkban már a szüleink is észrevették, hogy mind a testvéremnek, aki egyébként az Ike testvérem, és hát nem szeretnék úgymond dicsekedni, de ő az Állami Operaháznak az egyik oboistája, az angol kürtöse. Tehát mind a testvérem Eszter, meg mind én tehetségesnek bizonyultunk. És akkor a szüleink beirattak minket egy zenei általános iskolába, ahol mi már első osztálytól kezdve kezdtünk, úgymond nem csak minden nap énekórák vettünk részt, hanem már hangszereket is kellett, hogy elkezdjünk tanulni. Ugye még az első kettő évben csak furulja, és akkor utána kellett szakosodnia mindenkinek ilyen 9-10 éves korában.
0: Megállhatunk egy pillanatra, mert hogy szintén zenei általánosba jártam, és ez a amikor úgy értékeljük 6 évesen, hogy nekünk kell hangszert tanulni, és utána meg olyan szinten beépül az ember életében, nem? Tehát így eltelik 5-6 év, és már mi sem természeteset. Tehát gyakorlatilag te is együtt szocializálódtál a zenével, és együtt nőttél
1: abszolút
0: fel.
1: Lehető legjobban fogalmaztad meg, úgyhogy ez abszolút így van.
0: És akkor a furulja után fuvola?
1: Igen, én utána váltottam, hát egy elég komoly hangszer, ugye hát a fuvola, úgy is hívják, hogy ferde, majdnem németül mondtam egyébként, hogy ferde fuvola, ugye nagy zenekarban nagyon-nagyon-nagyon sokan játszanak rajta. Én azért választottam, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett a hangzása. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz hangszer lesz, de mert azért nehéz volt nem megszólaltatni, hanem hát ugye rengeteg a billentyű, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett gyakorolnom, úgymond, hogy mondjam neked, a rekeszizommal való légzést. Tudod.
0: Viszont ez milyen jó jött az éneknél?
1: Ez ugyanúgy, mint az éneknél. Nekem ezért az éneknél már nem volt ez nehéz, hiszen én ezt már elsajátítottam. De azért az első fél egy évben nagyon-nagyon sokszor beszédültem a rekeszizom levegővételékor, mondjuk egy fél-hárnegyed órás gyakorlás után elszédültem. Akkor még pici voltam, tehát egy kislány, azért az még nem fejlődött ki annyira.
0: És mikor pártoltál át az énekléshez?
1: Az éneklésre nagyon sokáig fuvoláztam zenekarban is, tehát 12-13 valahogy így már a testvérem meg én, mi már egy komolyabb zenekarban is játszottunk, tehát nem csak úgy, hogy egy zongora, fuvola kivonattal létegettünk föl, hanem egy rendes zenekarral voltunk, vagy 80-an, és rengeteget jártunk külföldre, minden héten ugye 3-4 órás próba, akkor ugye azokra a darabokra is készülni kellett, tehát tulajdonképpen hétfőtől vasárnapig a zenével keltünk, zenével feküdtünk, de nagyon élveztük.
0: És az a legfontosabb, hogy élveztétek.
1: És az a legfontosabb. És tulajdonképpen azt szerettem volna mondani, hogy igazából én mindig is szerettem énekelni, és amikor az Abba együttest elkezdtem hallgatni, akkor hát nyilván nem beszéltem angolul, de halandzsa nyelven azért Az ABBA együttes lemezeinek a 80%-át elénekelgettem 4-5-6-7-8-9 éves koromban, úgyhogy ugye tartottam, tudod, a dezodoros flakont, mint mikrofont.
0: Ismerjük, ismerjük.
1: Énekeltem, nagyon nagy, de énekeltem, nem tátottam, énekeltem. Ami tényleg úgy mond, hogy mondjam, idézelőtével a csövön kifért, zuhany alatt, fürdőszobába, utcán, mindenhol. De fuvolistának készültem egészen 14 éves koromig.
0: De aztán mégsem.
1: Német. Utána döntöttem, hogy akkor német tanár leszek. Az egyik következett a másikból, mert képzeld el, hogyha nem kezdek el fuvolázni, tehát nem kezdek el úgymond általános iskolába járni, nem kezdek el fuvolázni komolyan egy zenekarban, ahol akikkel külföldre jártunk, Németországba, Dániába, Hollandiába, de már 13-14 évesen soha nem kezdtem volna el saját magamtól német nyelvet tanulni. Aztán utána olyan 21-22 éves koromban kezdtem el tulajdonképpen rendesen énektanárnál elkezdeni tanulni énekelni. De az egyébként csak hobbiból jött.
0: És mi?
1: Musical. Holdi Marika néninél egyébként. Nem csak, hogy skáláztunk, hanem legfőképpen ilyen musical kivonatokat tanulgattam. Viszont nagyon tetszett a musical, és máig nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de olyan 21-23 éves koromban elkezdtem már jazz-t hallgatni. A jazzre meg ugye meg kell érni. És oké, hogy komoly zenét tanultam, énekeltem az ABBA-t, mindenfélét, azon kívül Queen-t, mindent, viszont a jazzre én azt gondolom, hogy meg kell érni mindenkinek, és akkor olyan 22-23 éves koromban, amikor már jártam énektanárhoz, műzikát énekeltem, akkor úgy döntöttem, hogy akkor elkezdek egy kicsit jazzt is énekelgetni, az már abszolút autodidakta módon, és akkor találtam egy zenekart, vagy jelentkeztem zenekarokba, úgymond énekesnői posztokra, és akkor így elkezdtem jazzt is énekelni. És akkor a jazz mellett döntöttem, közben pedig már elvégeztem akkor a német szakot, és akkor délelőttönként, délutánonként felnőtteket oktattam, nyelvtam folyamokon, este pedig heti kétszer jazz klubokban énekeltem.
0: Tehát az idő, az ember érett, és miért mond most jutottál el odáig, hogy megszülessen egy önálló dal, és kilépj szólóban így te?
1: Ja, hogy fogjuk a szóló.
0: Igen.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, amúgy meg hát abszolút jogos kérdés. Amikor 25-26, tehát amikor már azért úgy énekelkedtem 4-5 éve jazz, meg tanítottam ugye a német nyelvet, nyilván az volt tehát nyelvtanári fizetésemből éltem meg, nem úgymond a jazzből, az inkább tulajdonképpen hobbi volt, meg hát azért persze abból is lehetett keresni pénzt, de a polgári foglalkozás, tehát én szeretem a német nyelvet, nagyon-nagyon szerettem tanulni és tanítani, de eltelt egy kicsi idő, és megalapítottuk hárman, jó magam, és két másik nagyon kedves barátommal megalapítottunk egy saját nyelviskolát. És akkor, amikor megalapult a nyelviskolánk, akkor döntenem kellett, hogy be tudom-e vállalni a jazz éneklést esténként, heti kétszer-háromszor, amellett, hogy nem csak, hogy németet tanítok, hanem tulajdonképpen egy nyelviskolát, Betty, fel kell építeni.
0: Hát igen.
1: És akkor döntöttem, és a következő 5-6 évet csak a nyelviskolának szántam. És akkor sajnos ebből a 4-5 évből lett 10-12, amikor tulajdonképpen 10-12 év volt, amikor egy kanyi hangot sem énekeltem. Nem volt rá időm. Tehát nem volt rá időm. Viszont zenét rengeteget hallgattam. Koncertre rengeteget jártam. És nagyon-nagyon hiányzott. Nagyon hiányzott. És akkor, amikor jött a Covid, akkor a Covid idején nagyon sok mindenen kellett nekünk is változtatni, átállni az online oktatásra, most már visszaálltunk a hibridre, tantermire is. Akkor a Covid idején körülbelül 2020-21 körül, akkor kezdtem el újból énekelni, tudatosan már skálázni, énektanárhoz kezdtem el járni újból, akkor még covereket énekeltem, Olivia Newton-John dalt, Liza Stansfield, stb. Akkor jött már tulajdonképpen az ötlet, hogy hát jó lenne nem csak covereket, meg megint jazzt énekelni, hanem akkor legyen már olyan, vagy legyenek olyan dalok, amelyek nekem íródnak. És ne angolul, hanem magyarul. Mm. Hiszen magyar emberek vagyunk, én úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha magyar emberek magyarul éneklünk, magyar közönségnek. És akkor így jött tulajdonképpen az Altas Még című dal, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kedves jó barátom, Wellinger László, tőle kaptam meg ezt a dalt, és akkor énekelgettem egyszer gitárral meg vele, és akkor így Balogh Lacika hangszerelte meg, élő hangszerekkel lett ugye rátéve dob, zongora, Hollár Tomi például, ugye, közös ismerősünk zongorázta föl, és akkor utána jött ugye basszusgitár, jöttem én, jöttek rá a vokálok, és akkor egy kicsivel később, egy jó pár hónapok később pedig elkezdtünk azon gondolkodni, hogy vajon milyen videoklipet csináljunk, és leforgattuk a videoklipet. De hát ugye arra, és tudod, arra is kellett idő, hogy mégis mit szeretnénk, hogy legyen, hogy mit legyen, mégis miről szóljon, mi legyen benne, mi nem. Azért az is fontos, nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyas valakik csinálják meg a videoklipet, akiket nagyon szeretek, és akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és értenek is hozzá.
0: Igen, az nem hátrány. Megszületett az első dal, mindjárt meg is fogjuk mutatni a kedves hallgatóknak nyilván, mert ez most olyan, mint hogyha főznénk verbálisan, prózába is, soha senki nem kóstolhatná meg. De mi a folytatásban? Hogyan tervezed a jövőt?
1: A jövőt úgy tervezem, van egy saját Instagram, Facebook oldalam, Horváth Alice Singer, és ezen az oldalon nem csak az altas még című dalnak van fent a meghangszerelt verziója, hanem egy száz zongorával is. Úgymond videóklipszerűen az is fent van, illetve egy-kettő covert is már feltettünk. Olyan Newton John dal, Summertime, egy ilyen big bandes stílusban. Akkor rajta van Kollár Tomit, már ha már megemlítettük Kollár Tomi barátommal, a 0-0-0-0-0-0 Club Balons, Nena daláról van szó, természetesen német nyelven, ha már német nyelvtanár vagyok, német nyelven éneklem fel, de egy száz zongorával, és aki szeretné majd meghallgatni, az megtalálja a Horváth Alice Singer oldalon, de ne azt várják a kedves hallgatók, hogy a Nena énekli, hanem ez inkább, hogy mondjam, közelebb áll ennek a stílusom, mivel egy száz zongorával csináltuk meg a Tomival 20 perc alatt, és ez csak egy ilyen, hát hogy mondjam, hogy így jött, hogy legyen meg, hogy csak egy legyen ilyen próba tulajdonképpen, tehát nincs megmaszterelve.
0: Örömzenélés. Ez egy igazi örömzenélés, amit én hallottam, megláttam, az nekem egyértelmű.
1: Örömzenélés, és igazából ez ilyen jazzesebb, kicsit funkisabb, tehát semmiképpen nem szerettem volna ugyanúgy, mint tudod, hogy a Nena egyébként szerintem fantasztikusan jó dal, én szerintem, ahogy meg van csinálva, nem szerettem volna úgy. Tehát nem covert szerettem volna, hanem egy egész más kivonatot. Igazából készülnek a saját új dalaim. Másabb stílusú lesz, mint az altas még, amit ugye a hallgatók még nem hallottak, de majd hamarosan hallani fognak. Az egyik dal egy duett lesz Wellinger Lászlóval, ami még különleges lesz majd a dalban, hogy ott az intro, az ugye az azt jelenti, hogy a dalnak a bevezetése az fuvola oboával fog kezdeni, és a testvérem fog oboázni, én pedig hát újra előszedtem a hangszert, gyakorló kezelvel, én pedig fuvolázni fogok majd két szólamban, illetve lesz egy funkisabb dal majd, az egy talán októberben jön ki, ami már úgymond saját dal, mert annak a felét én jó magam írtam, az egy ilyen funkisabb, poposabb dal, és szerintem szintén szeptemberben, ahogy majd kijön a Lacival, a Wellinger Lacival a közös duettünk, ki fog jönni szintén egy új dal, ami nem duett lesz, hanem abban én fogok majd egyedül énekelni, és az is egy ilyen gyorsabb tempójú, nagyon szerintem egy nagyon jó kis dal lesz, de más lesz, mint az altas.
0: És én nagyon örülök, hogy beszélgethettem veled, és nagyon örülök, hogy már is megmutathatom a kedves hallgatóknak a dalodat, már is jön akkor
1: horribetalízés
0: az altas még.
1: Igen, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek a nagyon kedves interjúnak, meg hogy ilyen nagyon kedves vagy, és a hallgatóknak pedig azt szeretném mondani, hogy hallgassák nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törteren a KK-stornál a világ legjobb íjászai érkeznek Törterre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor városi könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapádra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapádi népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Folytatódik a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, Ceglédváros önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Végez burkolat felújítási munkálatokat, méghozzá a Jászberényi út és a Rákóczi út közötti szakaszon. Egészen július 24-ig péntekig eltart a munka a tervek szerint. A munkavégzés tervezett idejét azonban az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideiglenesen teljes pályaszélességben le lesznek zárva. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Tehát folytatódik a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, most a Jászberényi út és Rákóczi út közötti szakaszon dolgoznak.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Volt

0: ismer.
1: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart. You and me belong together
2: like cold iced tea and warm the weather. Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Füllett idő lesz. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége. Korós Gábor, a szervezet elnöke, arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék. A házi állatok számára mindig biztosítani kell friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani. A helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik.
2: Az időjárásról.
7: Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: egy újabb óra itt a 92.5-ön. Az újabb órát is együtt tölthetjük a mikrofonnál Becker Bernadett, hogy mivel várom önöket, legfőképpen jó muzsikákkal, például már is jön Geszti Péter, Mindenki legyen rohadt gazdag, című 2026-os dala.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Jó kis füllett időnk volt ma. Hőség az tartja magát, úgy tűnik. A frissítő záporra, hogy meddig kell várnunk, hát nézzük, mit mondanak a meteorológusok. Holnap továbbra is sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban ismét erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Főként az északi ország részben és a Dunántúl egyes részein fordulhat elő csapadék, még a déli és keleti tájakon száraz időre számíthatunk. Ajnali hőmérséklet 13-22, a délutáni csúcsérték 25-33 Celsius fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkülhet, zivatarok idején erősebb széllökések is előfordulhatnak. Pénteken sok napsütés várható, a délutáni órákban ismét kialakulhatnak ugyan gomoly felhők, záporokra csak elszórtan lehet számítani. A hajnali minimumok 13-22, a délutáni maximumok 25-34 Celsius fok között várhatók, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Szóval az elején feltett, úgy tűnik, egy költői kérdésemre a válasz, még egy darabig nem.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

És ha már tombol a nyár, itt vagyunk a kellős közepén, jöjjön a folytatásban néhány praktika arra, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak, akik nem tudnak segítséget kérni, ők a madárkák. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület útmutatót adott ki, hogyan is itassuk jól a madarakat, előfordulhat, hogy a jó szándék ellenére, ha nem megfelelő kerti itatók halálos csapdát jelentenek. A forró nyarak és a hómentes terek miatt a madaraknak egész évben szükségük van vízre, hívják fel a figyelmet. Az urbanizáció és a háztáji állattartás visszaszorulása miatt a madarak egyre nehezebben találnak természetes vízforrásokat a lakott területeken. A legjobb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb itató egy 40-50 cm átmérőjű, 5-7 cm mély műanyag virágalátét, amelybe érdemes egy kinyúló ágat vagy egy lejtős oldalú követ tenni, hogy a madarak biztonságosan tudjanak állni és szabályozni a vízmélységet, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a témában kiadott részletes útmutatójában. A higiénia alapvető, a vizet naponta frissre kell cserélni, ami a szúnyogok petézését is megakadályozza. Nagyforgalmú itatóknál, különösen nyáron hetente, két hetente érdemes az edényt algátlanítani és fertőtleníteni, majd alaposan kiöblíteni. Ha az itató közelében több madár elsősorban zöldikék elhullását tapasztaljuk, a fertőtlenítést lehetőleg minden nap el kell végezni, hívják fel rá figyelmet. Ennek legpraktikusabb módja, ha két itatótálcát használunk felváltva, amíg az egyikben itatunk, a másikat napközben fertőtlenítjük, majd öblítés után kiszárítjuk és másnap ezt töltjük fel. Biztonsági szempontból kerülni kell minden 5-10 cm-nél mélyebb meredek és csúszós falu edényt, mint például a nyitott esővízgyűjtő hordókat vagy az udvaron hagyott vödröket. Ezek potenciális madárcsapdaként működnek, a szomjas madarak belecsúszhatnak, és a pillanatok alatt átázó tollazattal nem tudnak kimenekülni. Az ilyen tárolókat le kell fedni. A kerti tavaknál is fontos, hogy legalább egy részükön sekély, rámpaszerű kavicsos partot alakítsunk ki a biztonságos be- és kijutáshoz. Hogy mire hívják még fel a figyelmet, hamarosan folytatom. Szeglédi.

0: Vissza a madarakhoz és ahhoz, hogy hogyan is tudunk róluk jól gondoskodni. Városi környezetben akár párkány nélküli ablakokban is megoldható az itatás. Erre a célra alkalmasak a nagytestű papagájok kalitkájába tervezett fémetető és itatótálak. A rögzítéshez a tartókeretet kampókkal lehet az ablakkerethez vagy a falba fúlt tiplikbe erősíteni, ügyelve arra, hogy az ne akadályozza az ablak becsukását. A túlszaporodott parlagi galambok ellen az erkélyen vagy az ablakpárkányon elhelyezett itatót és etetőt érdemes olyan dróthálóval lezárni, amelyen csak a kisebb testű madarak férnek át. Házilag is könnyen készíthető itató egy kiürült és alaposan kimosott 5 literes műanyag flakon oldalába, az aljától 5-6 cm-re vágott ökölnyi lyukkal ideális ablakitatót kapunk, de a vízmélység itt se haladja meg a 10 cm-t. Függőitatóhoz egy műanyag virágalátét is elég, amelynek peremébe 3 egyenletesen elosztott lyukat fúrunk, és ezeken keresztül erős zsinórral akasztjuk fel. Az itató környezetének kialakítása tovább növeli a madárbarát kert értékét. A közelben elhelyezett sűrű bokrok és beülő ágak biztonságos tollászkodó helyet nyújtanak a fürdés után. Nyári kánikulában a madarak előszeretettel napfürdőznek az itató melletti felforrósodott gyepen, a fürdőzőkből kifröccsenő víztől átázott fűben pedig a fiókák is hűsölni és játszani tudnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárbarátkert programjának egyik alappillére az egész éves itatás, mivel a klímaváltozás és az urbanizáció miatt a víz kritikus erőforrásá vált. Az itatók azért is különösen hatékonyak, mert nem csak a helyben költő állományt, hanem távolabbról érkező madarakat is vonzanak, hívják tehát rá fel a figyelmet, segítsünk, ahol csak tudunk, ők is szenvednek ettől a hőségtől.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

A Cengrédi rendőrkapitányság közleményt adott ki, ezt hallhatják a következő percekben. A rendőrkapitányság nyomozói az elmúlt időszakban számos büntetőeljárást indítottak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. Több lakossági bejelentés érkezett a rendőrséghez, emellett a közösségi médiában is jelent meg arról hír, hogy Cengréd egyes részein rendszeres a kábítószerkereskedelem. A rendőrség minden jelzést megvizsgál is, ahol a gyanú megalapozott, megteszi a szükséges intézkedéseket. A szóban forgó területtel összefüggésben jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban, írják a közleményben. Az egyik ügyben egy helyi kábítószerkereskedő letartóztatásban van, valamint további 4 társát kábítószer fogyasztása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrök egy másik ügyben május elején intézkedtek egy 36 éves helyi nővel szemben, aki személygépkocsijával közlekedett a településen. A vele szemben alkalmazott gyors teszt pozitív jelzést mutatott ruházatának átvizsgálásakor pedig kis mennyiségben kristályt és kábítószergyanús növényi törmeléket találtak. Az is kiderült, hogy a nő eltiltás hatálya alatt vezette járművét, ezért kábítószer birtoklása mellett emiatt is felelnie kell. A közelmúltban történt egy közlekedési baleset is Cegléden, amely kapcsán a közösségi médiában több pontatlan információ is megjelent, írja a rendőrség közleményében. A helyszínen intézkedő rendőr alkoholszondát alkalmazott a járművezetőjével szemben, amely negatív eredményt mutatott, valamint nem merült fel a kábítószerfogyasztás gyanúja sem, az ügy szabálysértési feljelentéssel zárult. A fenti eseteken túl, írják a közleményben, a cegrédi rendőrkapitányság az elmúlt időszakban több személlyel szemben is indított eljárást kábítószer birtoklása miatt. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére és visszaszorítására. Kérik a lakosságot, hogy amennyiben jogellenes tevékenységről vagy bűncselekmény gyanújáról szereznek tudomást, jelezzék a rendőrségnek, minden bejelentést kivizsgálnak, és ahol a gyanú megalapozott, határozottan fellépnek az elkövetőkkel szemben, zárják a közleményt tehát.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Helyi információ.

volt már a részemről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő két órában Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja, holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, és holnap este megérkezik Szabó Kristóf, a következő két estét vele tölthetik. Én legközelebb jövő héten jövök, hétfőn, mert vasárnap is Süveges Andrással szajadtam, egy picit fellélegezni hagyom a kedves hallgatókat a hangomtól, úgyhogy pihenjenek ki engem is. Viszontlátásra.

0: Füllett idő lesz. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Elindítja vezetékes internet szolgáltatását a JET-tel. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin a 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A JET-tel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre.
1: Az időjárásról.
0: Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándit hallják és a Cegdét hangja című műsort itt az FM 92.5-ön. Remélem velünk tartanak, mert hogy ez az a műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság@cegdedradio.hu-ra, de a facebook.com/cegdedradio oldalon is írhatnak nekünk. Azért az első kettő szokott a legnépszerűbb lenni, és ma egy olyan kérdéssel megyünk tovább, amit már hallhattak. Volt már kivételes élményben része? Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is egy alkalommal hallhatták már ezt a témát, de annyi érdekes válasz jött, hogy még mindig van olyan üzenetünk, amit nem olvastam be, szóval ezekkel kezdünk majd a műsor elején, és hogyha esetleg van kedvük csatlakozni, akkor megtehetik, hogy írnak nekünk az említett elérhetőségeken, és az önök válaszait is nagyon szívesen beolvasom. Ugye ebben a témában olyan élményekre vagyunk kíváncsiak, amikor valamilyen véletlen folytán keveredtek, mondjuk egy híres ember közelébe, vagy egy olyan helyre, ahol nem járhat más. Szóval nem azért, mert befizették magukat, így volt tervezve, és feljutottak a, nem tudom, az Eiffel-torony tetejére, hanem mert valamilyen véletlen folytán úgy alakult, hogy különleges élményekbe keveredtek tehát. De vannak is ilyenek, és mindjárt megértik, mire gondolok. Például András üzenete: jártam a 4-es metró alagútjában, amikor még építés alatt állt. Körbevezettek minket, tök érdekes volt megnézni, hogy amúgy milyen egy metró alagút, amit tulajdonképpen sosem lát az ember. Minden alagútnak van neve, és ott van a fölötte egy kis táblán női nevek általában, de már nem emlékszem pontosan, hogy mik voltak. Tehát ilyen üzenetekre gondolunk, amikor egy kivételes élményben van része valakinek, mert hogy ilyen helyre keveredett, mint ahogy ebben az esetben is. De van másik üzenetünk is még az elmúlt adásból. Nagyon menő sztorik vannak, nekem olyan túl izgalmasak nincsenek, legalábbis nem külső szemlélők számára. Nekem viszont a szakmámból kiindulva annál nagyobb élmények jártam. Hegyi Karabakban a második háború után, tudom, hogy itthon nem én vagyok az egyetlen, de na, találkoztam külügyminiszterekkel, diplomatákkal, olyanokkal vagyok jó kapcsolatban, akik nálunk szolgálnak. Ezt egy névtelen üzenetküldőtől kaptuk, de természetesen nekünk így is iratnak üzenetet. Ha valaki nem szeretné vállalni a nevét, nincsen akadálya. Nem vállalta a következő hallgató se, pedig egyébként tök büszke lehet rá. Néha nagyon magasra mászok, legtöbb a 9. emelet volt, épületek külső állványzatán, de nem szeretem, félek. Ez persze csak nekem extra, a munkások jönnek, mennek mellettem, voltam néhány érdekes padláson és pincében is. Hát ipari alpinistának tippelnélek, de nem vagyok benne biztos, remélem, hogy nem külső falon mászol, mondjuk biztosítás nélkül, főleg, hogyha félsz is, mert akkor tényleg nem biztos, hogy ez, ami hozzád való munka, vagy időtöltés, minden esetre ez is nagyon durva, hogy ilyen helyeken megfordulhat az ember, akár a munkájából adódóan. Volt már kivételes élményben része? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Lehet, hogy ismerős a téma, de ne aggódjanak, már egészen új válaszok jönnek, úgyhogy tartsanak velünk, és ha gondolják, válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Olyan ő, hogy megáll,

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, volt már kivételes élményben része? Ne lepődjenek meg, hogyha ismerős a kérdés, két adásban is foglalkoztunk már ezzel, de teljesen új válaszok jönnek ma, még korábban bennmaradt válaszokkal megyünk tovább az elején. Már is itt van Zoli üzenete. Egy üzleti úton egy kavarodás miatt a 100 tagú cigányzenekar két prímása között utaztam 12 órát repülőn. Arany ember volt mind a kettő. Megkérdeztem, mi volt az ő legfelejthetetlenebb utazós élményük. Egyhangulag azt szavazták meg, amikor Mexikóban kisétáltak a szállodából, beszálltak a buszba, kitört a földrengés, és a szemük láttára omlott össze a szálloda. Hát ez azért komoly. Tehát nem csak, hogy két ilyen emberrel találkozol, véletlenül, hanem még mesélnek egy ilyen sztorit is, amikor pont elhagyták a szállodát, és gyakorlatilag utána összedől, ahol még pár másodperc azelőtt benn voltak, nagyon durva. Egy következő üzenet, munka miatt volt ilyenben részem, de ez inkább rémálomszerű volt. Állati fehérje feldolgozóban láttam olyan dolgokat, amikre nem voltam felkészülve. Az üzembe bemegy az elütött rókától kezdve a megmaradt lófejig minden, ami valaha élt, és kijön a vegytiszta állati fehérje. Olyan tiszta, hogy amikor kijött, senki nem mondja meg, hogy ember vagy egér volt a bemenet. Hú, hát ez is kemény. Ezt egyébként Gábortól kaptuk. Nem feltétlen kell pozitív élménynek lennie, hogyha megírják nekünk a kivételes élményt. Lehet ez negatív is, mint ahogy ebben az esetben. Persze nyilván inkább, ami szívet melengető, az a másik oldal, de ilyeneket is nagyon szívesen fogadunk, és köszönjük szépen. Évekig jártam egy másik városba jégkorong meccsekre, a kedvenc pulcsim is csapatlogós, az ominózus napon is ebben voltam. Egyik egyetemi kislétszámú órán egy srác mellettem ült, hatalmas jégkorong tetoválással a vállán. Beszédbe elegyedtünk, kiderült, hogy a helyi amatőr csapat kapitánya. Egy hétre rá már jártam velük edzésre, adtak pótfelszerelést, még nem volt sajátom. Na, ezek tényleg olyan szerencsés véletlenek, amikor így közel tudunk kerülni a kedvenc sportunkhoz, sőt, akár részt is tudunk venni benne ezek szerint, úgyhogy ez is tök jó jött ki, ezt is köszönjük szépen. Még egy üzenet, Covid két hulláma között a barátaink kiköltöztek Londonba, majd meghívtak magukhoz, ott töltöttünk egy hetet, de egy nap kivételével elég rossz idő volt végig. Az egyetlen napsütéses napon kimentünk a Primrose Hillre,

0: épp fröccsözős piknikeltünk, amikor beszállt a pokrócunkra egy labda, meg utána egy rohanó kutya. Tom Hiddleston kutyája volt, sűrű bocsánatkérések közepette, vette vissza a labdát, valami cukrászdában vett sütit és ragaszkodott hozzá, hogy akkor ezt nekünk adja, és együk meg, ha már itt széttúrta a kutyája a piknikes helyünket. Hogyha valakinek nincs meg Tom Hiddleston, hát a Marvel filmekben Thor féltestvérét, Lokit játszotta ő, sőt, saját sorozata is volt, de más filmekből és sorozatokból ismerős lehet. Ha nincs meg, akkor keressenek rá nyugodtan, de ez egyébként tényleg nagy élmény lehetett. Nem is ti mentetek oda hozzá, hanem ő jött oda hozzátok szinte kényszerből, és még süteményt is kaptatok tőle. Nagyon szépen köszönjük, és ilyen történetekkel megyünk tovább a zenék után is. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Tegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Volt már kivételes élményben része? Ez a Cegléd hangja mai kérdése, ami már ismerős lehet, és még bent maradt üzeneteink is vannak az előző két adásból, de most már ebben a blogban újak is érkeznek, úgyhogy mindenképp figyeljen, aki most írt üzenetet, vagy aki még nem írt, de szeretne, az megteheti a 0635-92-95-ös SMS számon. Diákként nyári alkalmi munka keretében végeztünk haverral gépek karbantartását a városi hulladékgazdálkodási telephelyen, mert a szerződésben álló cégeknek nem volt türelme vagy kapacitása rá. Így jutottunk be a városi szeméttelepre, elmondhatatlanul nyomasztó volt az a sok szemét, plüss, lemez, bármi kidobva és halomba rakva. Látva, hogy válogatják a hulladékot és ahogy komposztálják a biohulladékot. Ugyancsak érdekes, de kevésbé vidám volt, hogy a városi krematóriumba is bejutottam így. Az ottani dolgozó jó kedvében volt, és megmutatta, hogy zajlik egy hamvasztás, hogy működik a berendezés, mennyi minden implantátum van egy emberben, mi történik a nem elhamvadó részeinkkel, és hogy férünk bele egy urnába a folyamat végén. Láttam élőben egy testet hamvadni, és láttam egy másik testet, aki sorban állt. Láttam azt, hogy az út végén milyen rutin folyamaton esik át mindenki. Hát ugye nem mindenki, mert valaki a temetést választja, bár én egyébként valamiért azt gondolom, hogy hamvasztás párti vagyok inkább, ha majd egyszer sor kerül erre, remélem még nem mostanság lesz. Nagyon durva, amikor még olyan szeméttelepek voltak, a gyerekkoromban még voltak ilyenek, hogy tényleg csak így kihorták a város szélére, akkor én is jártam kint egyszer, és hát az is megrendítő volt, de egy ilyen tényleg egy fővárosi szeméttelep, az milyen durva lehet, a krematóriumról meg hát szerintem ne is beszéljünk. Nagyon durva téma, de kivételes élmény, ez minden esetre tény, úgyhogy köszönjük Zsombornak, hogy elküldte nekünk ezt az élményét. Sziget nagy színpadon álltam a Hinterlandnál, azaz Oldalt, onnan láttam a 10.000-es tömeget a koncerten. Sok celebet ismerek a munkám miatt, de ezt nem sorolhatom fel. MNB logisztikai raktárában az orrom előtt tolták el az 5 milliárd cash-t tartalmazó rekeszeket, de az elosztóban maga a cash is látszódott, olyan 250 millió volt kiterítve. Fura mód szorongás jött rám ennek láttán, plusz egy légtérben voltam egy oxigén csökkentett raktárban, kb. 200 milliárd forinttal. Hát ezek is nagyon durva összegek. Igen, valószínűleg a bankhoz lehet között, nem lepődnék meg, és hát igen, ilyenkor azért olyan mennyiségű, elképzelhetetlen nagyságrendű pénzekkel van testközelben az ember, hogy az biztos, hogy különleges élmény. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, lássuk, mi van még. Én nem érzem különlegesnek, mert csak egy munka, de sok nagy gyárat terveztem és bemehetek olyan üzemi területekre, ahol kevesen léphetnek be. Ismerek minden helyiséget, a rendszereket, én gondolom ki, hogy mi, hol legyen és hogyan. Ha valami nem tetszik, akkor az építészek átraknak egy falat, vagy kérek egy új helyiséget. Aztán megépítik a gondolataimat sok 10-100 emberrel hónapok, évek alatt, majd használatba veszik az átlag dolgozók, akik kapnak egy belépőkártyát, és lehet, hogy a napi 8 órájuk abból áll majd, hogy a bejárat az öltözőjük és a munkaasztaluk között mozoghatnak csak egész nap kamerákkal megfigyelve. Ő sem írt nevet, ez a kedves hallgató, de igen, ez is mindenképpen elég érdekes munka, és emiatt elég érdekes helyekre juthatsz be. Köszönjük a választ, és hogyha ön is elküldené, 0635-92-95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Közelítünk az első óra végéhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, de ne aggódjanak, egy teljes következő óra a rendelkezésünkre áll. Volt már kivételes élményben része, egy ismerős kérdés, de új válaszokkal, úgyhogy mindenki figyeljen, mert rengeteg olyan válaszunk van, már az újak közül, akik most érkeztek, amik izgalmasak lesznek, úgyhogy csak hegyezni a füleket. Elég menő, én IT-ban dolgozom, szóval max szervertermekbe jutok be néha, de mindig is érdekeltek az ipari létesítmények, ahol sok-sok cső meg kábel fut. Egyszer voltam egy működő izocukorgyárban, ahol bementünk egész mélyre a csövek közé. Egyszerre volt nagyon király és kicsit ijesztő, hogy némelyik cső tűzforró, némelyik szeletnél meg ki van írva, hogy vigyázz, kénsav, és ott mászkáltunk alatta, meg mellette. Ez is tök jó élmény, ezt Martinnak köszönhetjük és köszönjük is. Egy ismerősöm által sikerült egy egész hétre elmennem a Voltra. Önkéntes munkát végeztem, 16 éves voltam, de 18 éven felülieknek szóló belépőt kaptam, örök élmény a mai napig. Egy időben kijártunk Novarokra guberálni Sört és társait, sikerült egy fekete szalaggal a kezünkön elvegyülni és hozzákapcsolódtunk egy társasághoz. Kár, hogy az utolsó napon csak, de így is nagyon jó buli volt. Egyébként, hogyha van egy kis élelmesség az emberben, akkor nagyon sok ilyet be lehet húzni, meg az sem árt egyébként, hogyha valaki mondjuk egy rádióban dolgozik, mert akkor egy-két ilyen fesztiválra bejuthat egészen jó körökre. A legelső adásban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, meséltem ilyen élményeket, hát aki lemaradt, az most magára vessen. Kisfalusi lányként, ezt nem én írom, hanem az üzenet küldő, kisfalusi lányként Budapesten töltöttük az augusztus 20-ai ünnepséget, talán 8-9 éves lehettem. Egy távolabbi családtag az egyik Dunán lévő hajó tulajdonosa, így szinte csak mi kerülhettünk fel anyukámmal és tesómmal. Csak arra emlékszek, hogy teljesen megbabonázva néztem, hogy mennyi ember van az utcákon, zászlókkal, megrögzülten integettem és unlimited kólát kaptam. Hajón előtte sosem voltam, akkor teljesen beleszerettem. Nem a legnagyobb villantás, de nekem egy örökre szóló élmény volt. Hát szerintem igen, amikor az ember az életében egy igazán nagy tömeggel találkozik, mindegy, hogy miért vannak ott, legyen ez egy Forma 1-es verseny, egy augusztus 20-a, vagy valamilyen tüntetés, vagy bármi, akkor azért ez meg tudja dobantani az ember szívét, hogy ennyi ember egy valami miatt ott összegyűlik. Szóval mindenképpen köszönjük Júliának az üzenetet, és már megyünk is tovább. Volt egy nagyon-nagyon távoli, gazdag rokonom, akivel volt egy közös haverunk, aki mindkettőnkkel jóba volt, mi nem igazán tartottuk a kapcsolatot, pont akkor vett egy jaktot Horvátország déli részénél, és meggyőzte a haver, hogy menjünk el így együtt nyaralni. Beültünk a Merci AMG-be, tető leengedve végigmentünk 220-szal az autópályán, majd a jakton aludtunk, grilleztünk, hajókáztunk,

0: éreztem magam, de jó élmény volt, ez tény. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, és vannak válaszaink bőven, de hogyha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-re, hogy volt-e már valamilyen kivételes élményben része. A hírek és a zene után folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Give me sound.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédi Rádióban.
5: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az asszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falu gazdálkodókhoz is fordulhat. A gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
2: Az időjárásról.
5: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Még egy szűk 60 percünk maradt arra, hogy én kérdezzek önöktől, önök meg válaszoljanak, de a kérdés ugyanaz, mint az első órában, meg már korábbi adásokban is. Volt már kivételes élményben része, csak úgy záporoznak a VIP élmények, és nagyon örülök ennek, úgyhogy mindjárt rá is térünk, de hogyha ön is elküldené, megteheti a 0630-592-592-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu címen. Mindenki számára elérhetetlenné vált élményben volt részem, Michael Schumacherrel van egy ölelkezős fotóm a fénykorából, én még nagyon fiatalka voltam, 2000-es évek eleje. Hát irigyellek, azt kell, hogy mondjam, és tényleg, hát nem tudjuk, hogy Schumacherrel mi van pontosan, van-e valami vele egyáltalán, de valószínűleg van még vele valami, csak hát nem tudunk az egészségi állapotáról sok mindent, viszont ilyen kép már nem fog készülni, ez szinte biztos, büszke lehetsz rá, hogy ez összejött. 2005-ben nyitott meg Balatonfüreden az Aquapark, és azt mondták anyának, hogy lehet menni a megnyitóra csak úgy. Mi az apukámmal és a húgommal elmentünk, a bejáratnál kérdezték apa vezetéknevét, közölték, hogy ilyen név nincsen a listán, ezért elindultunk ki a parkoló felé. Jött egy hölgy és a férje, akitől apa megkérdezte, hogy nem lehetne mégis valahogy bemenni, mire a hölgy megmondta a nevét, és hogy nyugodtan hivatkozzunk rá. A bejáratnál másik pulthoz álltunk, megkaptuk a karszalagot, amin ital meg étel kupon is volt. Hálásunk vagyunk a hölgynek, mert ez egy privát megnyitó volt. Hát igen, itt alapból úgy indul a sztori, hogy valaki félrevezetett, nem téged, anyukádat vezette félre, mert hogy mindenki jöhet-mehet. Ugye, hát alapból azért nehezen elképzelhető ez, mert hogyha mindenki jöhet-mehet, akkor rengetegen jönnének. Tehát azt nem tudná kezelni az Aquapark, mert mindenki be akarna menni megnézni. Tehát ebből lehetett volna gondolni talán, hogy privát megnyitó lesz. Arra viszont így megkaptátok a jegyet szerencsésen, ami tök jó dolog, és nagyon szépen köszönjük Zsófinak az üzenetet. Hangosítottam az arénában. 2003 magasságában, jó, nem sokat, meg épp csak helyettesítettem pár percre a hangembert, és csak egy szünetbeli felkonf erejéig. Az ő segítője jobb keze voltam alapvetően, így egy 48 óra alatt részt vettem egy alkalommal az építésben, lebonyolításban és bontásban az arénában, és rengeteget tanultam ebből. Például ez egy olyan alkalom volt, amikor láttam valakit használni a trigonometrikus függvényeket, a gerendák terhelését számolták ki vele. Na, és akkor ilyenkor gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy mégiscsak van értelme megtanulni azt a matekot, fizikát vagy akármit, de gondolom, hogy akinek tényleg hasznára válik az a tudás az életben, az azért foglalkozik vele aktívan. Szóval ilyen szempontból mégsem annyira biztos, hogy ez így van, de mindegy, nehéz ezt megmondani. Tehát volt a kivételes élményben része, ezt kérdezzük, és a válasz így indul, igen. 1999-ben a vonaton hagytam az útlevelemet, Bécsből jövet. Benne volt az amerikai vízumom, amit akkor nagyon ritkán adtak. Bejelentettem a rendőrségen, teljesen magam alatt voltam, megmagyarázhatatlan módon, mintha mi se történt volna, pakolgattam a bőröndömbe. 2 hét volt az utazásig, pénteki napon indult a gép, csütörtökön realizálódott bennem, hogy sehova nem fogok repülni. Gondoltam, kezdek kipakolni, amikor csöngettek. A postás jött, a rendőrségtől hozta az útlevelemet délután 5-kor. Írja nekünk Márk, és igen, ez tényleg nagy mázli, hogy egy nappal az utazás előtt visszakapod ezt a lehetőséget. Velem is történt már ilyen elhagyás, autó tetején is hagytam, máshol is sikerült, már telefon moziban vesztettem el, az ember tanul belőle, és hát reméljük, hogy te is tanultál meg, hogy jó volt utána az utazás. Kedves hallgatók, volt-e kivételes élményben része? Ha igen, és elküldené nekünk 0630-592-92-t, mindjárt jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: VIP, azaz kivételes élmények itt a Cegléd hangjában, jönnek az üzenetek, de hogyha ön is elküldené 0635 92 92 5-ös. Kb. 15 éve történt velem Indiában, a Himalájában, a Spiti régióban, ha így ejtik. Ez egy elég távoli, félreeső hely, Tibettel határos. Egy magashegyi sivatag, a falvak 3-4 ezer méteren vannak, nagyon ritkán lakott, túrázni voltam, picit elszámoltam magam, messze voltam a falutól, ahol megszálltam. Kezdett rámesteledni, viszont volt a közelben egy buddhista kolostor a semmi közepén, ahová bekéreckedtem. A szerzetesek jó fejek voltak, együtt vacsoráztunk, adtak egy ágyat, hajnalban meg rázogattak, hogy menjek velük a reggeli imára. Közben kaptam reggelit, volt egy kis szünet a pudzsa közepén, akkor ettünk meg teáztunk. A tejájú sós, jagtejjel és vajjal isszák, elég furcsa elsőre. Ja, és macskáig is voltak. Nem gondolom, hogy elérhetetlen élmény, de szerintem nem is hétköznapi. De én azt gondolom, hogy ez így egyben ez a sztori, ez nagyon is elérhetetlen. Már úgy értem, hogy persze, hogyha valakinek ez a célja, meg tudja csinálni. De 3-4 ezer méteren Tibet határán falvakat látogatni amúgy sem egy mindennapi élmény. De hogy még be is fogadnak a szerzetesek, akikkel együtt eszel, iszol, szerintem ez így nagyon is egyedi, és nagyon köszönjük Teklának, hogy elküldte nekünk ezt a sztorit. A munkám miatt sajnos, vagy nem sajnos, belátok a színfalak mögé. Egyfelől ott van a nyomor görcsös része, smúzolás az elittel a legfenszibb helyeken, amit sokszor csak összeszorított foggal csinálok végig, másfelől viszont ugyanez a meló nyitja meg az ajtót a legjobb backstage-ekbe, fesztiválokra, itthon és külföldön, vagy akár a Forma 1-re. Kicsit skizofrén állapot, de elég durva a kontraszt. Ezt Milántól kaptuk, és egy másik üzenet Marcsitól. Anyukám operaénekes, ezért kb. Az összes ilyen komoly zenei színház per hangversenyterem backstage-ében voltam, opera, műpa, erkel, stb. Nem biztos, hogy sok embert érdekel, de külsősöket nem nagyon engednek be. Hát azért ez komoly, engem érdekelne. Én most nem olyan régen a Magyar Zeneházának voltam a nagy koncerttermében, ahol egyébként egy ilyen zenés színházi darabot néztünk meg, és nekem nagyon bejött az egész. Én az előadás kezdete előtt kb. 15 perccel már bennültem a párommal, és én csak úgy elnézegettem, hogy hogy van itt a hangszigetelést, hogy oldják meg, milyen díszítő elemek vannak, hogy áll össze az egész. Nekem nagyon érdekes volt, ez is biztos az lenne, meg szerintem sokaknak. Valószínűleg másnak ez nem jelentene sokat, de amikor csináltam a körmös sulit vizsga előtt, kaptunk az egyik híres márkától tiszteletjegyet a Beauty Expo-ra, majd felajánlottak, hogy a staff része lehetünk, így bejutottunk az Influ öltözőbe, ahol a szakma a legnagyobb neveivel találkozhattunk. Számomra a szakma szerelmeseként ez hatalmas élmény volt, nem mellesleg a munkánkért, meg a levásárolt összegekért is, amit kaptunk. Többségében a versenyen segítkeztünk, de ugyanúgy megnézhettük a kiállítókat is. Jókor voltam jó helyen, csak a mi osztályunk részesülhetett benne. És mi pontosan ilyen sztorikra vágyunk, kedves hallgatók, hogy bármi van, önnek is nyugodtan küldje el a 0635 92 92-5-re. Mindjárt jövünk vissza.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Volt már kivételes élményben része? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, szerencsére sokaknak volt már kedve. Annyira válaszunk van, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy még egy folytatást megér ez a műsor. Ez már a harmadik rész, bármilyen meglepő is. Sokat foglalkoztunk ezzel, és még mindig vannak válaszaink, úgyhogy nem is húzom az időt. Felléptünk a holland királynő előtt, és valahogy odakeveredtünk mellé a lépcsőre, ahol nem szabadott volna lennünk. Mosolygott, mi földig hajoltunk, és félreálltunk, amennyire csak lehetett. Washingtonban volt egy ebéd, ahol hírhet politikusokkal ebédeltem együtt, kizárólag akkori barátnőm miatt, nagyon szűk körben, normálisabb volt, mint tévében bármikor. David Copperfield közelről is ugyanolyan volt, mint a tévében, a tolmácsa miatt kerülhettem közel hozzá. Hát azért ez egyből három élmény, úgyhogy köszönjük szépen Ferencnek, aki elküldte nekünk. És még egy rövid üzenet, ez viszont név nélkül jött, testközelből láttam Vilmos Herceget 2007 nyarán. Ez is biztos nagy élmény volt, aztán megyünk tovább. Még a Covid előtt New Yorkban látogatta meg egy barátom, az ő egyik barátja hivatalos volt egy rendezvényre, amit egy akkor kb. 22 millió USD-t érő lakásban, tehát amerikai dollárt érő lakásban rendeztek meg, és elhívott minket is. Abszolút nem így szoktak oda bekerülni az emberek, illusztris társaság volt, New York ingatlanosainak a krémje, nyilván kilógtunk, de a fenét nem érdekelte. A lakás eladása volt felkészítve már, homestage-elve, közvetlen a Central Park mellett, sokadik emeleten, teljes panorámával a parkra, fantasztikus volt. Nem vágyom arra az életre, de érdekes volt látni a portaszolgálat minőségét, a dekortárgyak értékét, a felszolgálókat, az ételeket és a különleges lakás illatosítókat, stb. Ez is nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük Katalinnak. Aztán elhívott egy barátnőm egy promóciós kisfilm forgatására statisztának. Úgy alakult, hogy helyben kiválasztottak a főszerepre, nem is tudtuk, hogy szereplőket is keresnek. Ami azzal járt, hogy fel kellett utaznom vidékről Budapestre, végzős gimis voltam, ahol engem és a plusz egy főmet vendégül láttak egy nagy nevű hotelben ellátással egy hosszú hétvégére. A hétvége folyamán pedig részt kellett vennem egy háromnapos nemzetközi eseményen, és mint a promófilm összes főszereplőjének kétszer fel is kellett lépnem, amit több magyar és külföldi csatorna közvetített élőben, mintha álom lett volna, közben borzasztóan izgultam azért, írja nekünk Emese, és ez is nagyon jó sztori, nem csodálkozom, hogy izgultál, főleg, hogy egy castingra statisztának mentél el, aztán ez lett belőle. Egy rövid üzenet még, egyszer a Balaton Soundon egy csaj, akivel korábban volt egy egyészakás kapcsolatom, felvitt Sven Faithhez a DJ pult mögé, és napkeltéig ott bulisztunk velük. Nem voltunk ott, csak kb. 15-en, de azért maradandó élmény volt. Na, hát Sven Faith mögött én is szívesen bulisztam volna. James Abilával többször sikerült itt találkoznom, én ugye a Szigeti Petivel, aki Dandy vagy Peter McTow néven is zenél a True Sounds csapatában, egészen jóba vagyok, és nagy James Abila fan voltam már akkoriban is, és ő azt hiszem, hogy két alkalommal is bevitt engem a backstage-be. Gyakorlatilag ahhoz Abila zenélt, nekem mögé sikerült beállnom, és egyszer pacsisztunk is. Többször is pacsisztunk már bulikban, de így ennyire közel és szándékosan csak egyetlen egyszer, és egyszer egy másik bulin, egy hajós bulin, meg a pólomat dicsérte meg Zabila, úgyhogy ezek nekem jó élmények. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk!
1: Információk első kézből! Szeglét Rádió, a közös ismerős!

sikertelmes élményekről volt szó a mai adásban, kedves hallgatók, már nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de a Ceglét hangja most sem fejezi be még ezt a témát, mert maradt annyi üzenetünk, hogy egy újabb adásba belekezdjünk majd ezzel a témával. Ma amennyit tudunk lezárunk és kipipálunk, de újra vissza fog térni ez a téma, szóval, hogyha valaki nem hallotta a saját üzenetét, ne aggódjon. Egy másik alkalommal sort kerítünk rá, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de előbb-utóbb majd jön. 2000-es évek elején, azt hiszem, szakközép negyedikben haveromék osztálya ment Spanyolországba. Buszos nyaralásra is lehetett menni külsősnek is. Én is elmentem velük. Odauton kb. Hajnali 2-kor a buszsofőr felcsapta a villanyt a buszon és közölte, hogy akkor most megállunk kicsit Monte Carlóban. Senki nem tudott erről a kitérőről. Úgy jártuk végig a város gyalog, hogy rajtunk kívül kb. Összesen 10 embert haláltunk az utcákon. A világ egyik leghíresebb városában. Szuper nagy élmény volt. Az egyik barátom a magyar autópálya kezelőnél volt IT-s. 10 plusz évvel ezelőtt azt kaptam tőle 33. születésnapomra, hogy elkérte a kulcsot a Megyeri Hídhoz, és konkrétan felmehettünk a tetejére, illetve le a pillér lábaihoz is. Ezt Robert küldte nekünk, és hát tényleg nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük. Még két üzenetünk van, én gyerekként fél évig éltem Líbiában, ez még a Kadhafi rendszerben volt a 90-es években, Tripoltól elég messze vidéken a sivatagban. Akkoriban sok magyar dolgozott ott, mert egy vegyipari létesítményt kellett beüzemelni, és a szülővárosomból nagyon sokan kimentek. Sajnos elég kicsi voltam, de arra máig emlékszem, hogy végtelenül kedvesek voltak az emberek, pedig egy vak hangot nem beszéltünk se arabul, se angolul. Fantasztikus élmény volt, hogy skorpiók szaladgáltak homokban, a kerti pálmafán kaméleon lakott, a fatörzsében meg kígyók fészkeltek. Előtte a legegzotikusabb állat, amit láttam, az a szamár volt. És a tenger. Azóta is azt a tengerpart élményt keresem, ameddig a szem ellát sehol senki, se épületek, se emberek, csak a természet. Varázslatos volt gyerekként így látni először a tengert. Tibor üzenetét olvastam föl, nekem azért nem lett volna annyira mókás, még a kameleon esetleg, de a skorpió és a kígyó az annyira nem hiányzott volna. Viszont örülök, hogy neked ennyire tetszett, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. És végül a mai utolsó két barátommal autós hétvégét tartottunk. Stuttgartban kezdtünk, a Porsche Múzeumban, egy hosszú út után fáradtan, de csillogó szemekkel néztük az autókat, az egyik ott dolgozó valamiért szóba elegyedett velünk. Mutogattuk neki az autóinkat, ő is mesélt a saját a hobbi autójáról, végül beülhettünk pár kiállított versenyautóba is, nagy királyvaság volt. Megköszöntük, ment tovább, majd 15 perc múlva látványosan sietett felénk, hogy már jó ideje minket keres, azonnal menjünk vele. Kiderül, hogy a gyárlátogatásra páran nem jöttek el, és a helyükre ingyen bevinne minket. Nagyon jó forma volt, és nagyon frankó programot kaptunk. Nem is indulhatott volna jobban a hétvége, utána másnap Merci Múzeum, utolsó nap pedig Nordschleife. Igazi autós zarándokút lett belőle. Ezt pedig Istvántól kaptuk, és neki

0: is nagyon köszönjük, és mindenkinek, aki velünk tartott, vagy üzenetet küldött, és köszönöm a megtisztelő figyelmet is. Most pedig búcsúzik a Cegléd hangja és egyben Vörös Nándi is, holnap egy új témával jövök, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös is.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra is védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédre szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál, a világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhint, a hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én, pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban.
0: Cegléd

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Füllettidő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. Hatnak a gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra is védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Az időjárásról.
1: Füllett idő lesz. Csütörtökön a legtöbb helyen késő a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Július 19-én különleges sport és családi program már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.